0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és most az éjszakában a mikrofonnál Fekete Laci. Most egy olyan zene jön, amit Addal 2026-ban is hallhattál korábban. Ez Pál Balázs, Carmen és Patocska Olivér közös dala, a régi szép mesék, ami eredetileg szlovák nyelven jelent meg, ám nálunk most természetesen a magyar verzió következik.

keresd, és ne az árnyékot, a nap akkor is süt, ha árnyékot találsz, csak épp te vagy az, aki az útjában állsz. Bizonyítsd, ne csak magadnak, hogy van még súlya a szavaknak, soha nem jössz rá, ha meg se próbálod, hagyd a korlátod, és valóban

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most az éjszakában visszarepülünk 2022-be, a Dal 2022 színpadára, ahol még sok más tehetséges zenész mellett a Third Planet is elindult. A csapat a Táncol a világ című zenéjével indult a műsorban, amit most már is én hozok neked itt a Petőfi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Fekete Lászlóval.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tudom, nem egy

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és még ebben az órában a mikrofonnál Fekete Laci, most Czakó Judit dal 2026-os alkotása következik, amit már nálunk is többször hallhattál. Ez az érzelemdús és játékos Uni-univerzum, aminek zenéjét Péli Barna, míg szövegét Szarka Tamás írta. Most ez a dal következik.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: neki.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most a Magyar Banda következik, aminek hihetetlen, de Doxa című dala már bő egy éves. Én nem is tudom, hogy engem miért fogott meg ennyire ez a dal, lehet, hogy a klasszikus Doxa óra miatt. Mindegy is, itt a Petőfin zenét, tehát a Magyar Banda Zsebemet elől húzza a Doxa.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Rádiót Viberen a 0630 30 30 380-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Magyarországon a Petőfi Rádió játszik egész nap magyar zenét.
1: Már 2 éve minden magyar.
0: Ez a Petőfi Rádió.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és most egy idei zene következik méghozzá egyenesen a Dal 2026 színpadáról. Ez az Abaházi RT idei zenéje, az Eldobott kő, most a Petőfin.

0: a világon.
1: Petőfi Rádió minden magyar, a mikrofonnál Fekete Laci. Újabb remek dal következik az éjszakában, méghozzá az egyik legtehetségesebb hazai popénekes nőtől, Ajsa Lunától, akinek Maszkulin című dala 2024-ben jelent meg egy remek klip kíséretében. Én a képi anyagot is ajánlom mindenkinek, nálunk pedig szól a Maszkulin itt a Petőfin.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hello mindenkinek, ez a Csendesebben vigadjanak ezúttal kivételesen Fekete Lacival, és természetesen csak és kizárólag a legváltozatosabb hazai zenékkel. Aki fent lenne éjszaka, az mindenképp tartson velünk, megéri.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: Csanád vármegyében nálunk hallasz egész nap magyar zenét.
1: Petőfi Rádió. Minden magyar.
2: Bárcsak megtalálnátok, valahol ott vagyok, de tenném inkább már túl ritkán, jönnek a mondatok.

Elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és most egy a dal 2026-ban is hallható zenével folytatjuk, méghozzá Arany Timitől ez a Kígyó, amihez egyébként egy nagyon-nagyon remek klip is készült, a zenét pedig már is mutatom neked én.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és az imént a Get That Groove szólt Sárik Pétertől, amit most már is egy sokunk által szeretett előadó követ, Hárs Barna, akinek most Ha zuhanni látszom című dalával folytatom itt a Petőfén.

Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
0: Minden magyar.
2: Lassan, gyere, gyorsan, érzek.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben ez volt, a csendesebben vigadjanak, kivételesen Fekete Lacival. Én nagyon köszönöm, hogy ma este is velem tartottál, most viszont búcsúzom tőled.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, csökkent a tűzifa ápája. Drágább lesz taxival utazni Budapesten.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki. A külső és a leállósávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. Magyar Péter kormányfő tájékoztatott, hogy a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtették a szükséges előkészületeket. A miniszterelnök megerősítette, hogy a Paksi atomerőmű 3-as blokkjának leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivó vízzel, és a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. A júniusi hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként Budapesten is környékén. Tilos fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőségvizsgálaton vett legutóbbi minta eredménye ugyanis nem volt megfelelő. A napokban újabb vizsgálatokat végeznek majd. Keszthelyen, a városi strandon és a Libás strandon továbbra is biztonságosan lehet fürdeni. Olcsóbb lesz a tűzifa. Ősszel a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti általános forgalmi adóját a kormány, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió háztartásban fűtenek, részben vagy egészében tűzifával, de korábban még nem kaptak rezsitámogatást. Drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is, így a repülőtérre, illetve az onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Andrea Bocelli olasz tenor és a világ országait képviselő 164 tagú gyermekkórus lépett fel a 14. Leó pápának adott koncerten. A hangversenyt Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából rendezték az egyházfő nyári rezidenciáján. A pápa a világ és az otthonok békéjéért imádkozott köszöntőjében.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz, a Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 32-37 fok, este 20-30 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Lépdelünk a július vége felé, hiszen már is 2026. július 30-át mutatnak a naptárak. Egy csütörtöki napra ébredünk, elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! Kezdünk ezúttal a 4-es Street csapata. Szóla, hova tűntél?
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, július 30-a van a mai a Barátság világnapja. 2011-ben nyilvánította az ENSZ nemzetközi nappá, hogy ösztönözze a népek, országok, kultúrák, közösségek és egyének közötti barátságot. 160 éve, hogy ünnepélyesen felavatták az első pesti lóvasutat, ami a mai Kálvin tér és az Újpest városkapu között közlekedett. Az út 37 percig tartott, és 1899-ben ezen a napon rendezték az első nyilvános hazai vízilabda mérkőzés Siófokon. A magyar úszó egylet úszóiból összeállított két csapat egy-egyes döntetlent játszott. A vízilabda egyébként először 1900-ban Párizsban szerepelt sportákként a nyári olimpiai játékokon, és ha már vízes sportok, holnap itt Párizsban kezdődik meg a vízes Európa-bajnokság. A következő napok időjárása alapján egyébként ismét a vízben, vízparton, árnyékban vagy hűtött helyiségben lesz a leginkább elviselhető a hőség, hiszen harmadfokú hőségriasztásban van részünk. Hát így a nyárban most egy kicsit a tavaszba kalauzol minket a Follow the Flow csapata hűsítés gyanánt. Itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, fél héthez érkezünk. Éjféltől életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás az ország egész területén. Augusztus 4-én éjfélig van érvényben. A tartós hőség jelentős egészségügyi megterhelést jelent. Fokozottan ügyelj a saját és hozzátartozóid egészségére is. Hogy pontosan mi vár ránk időjárás tekintetében, az már is kiderült, hiszen jönnek a hírpercek. Aztán a Lóci játszik csapata, és az Ónincs, itt a Petőfi.
0: Szám termék megjelenítés tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, csökkent a tűzifa áfája, folytatódik a kánikula.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 62-es és a 70-es kilométer között új terelést építettek ki. A külső és a leállósávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-303380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István közölte, a Duna vízszintje tovább csökkent, és újabb korábban soha nem látott negatív rekordot ért el. A blokk leállítása nem veszélyezteti az ország energiaellátását, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter egyúttal bejelentette, megkezdte működését az energiaellátási műveleti egység, és elkészül egy rotációs krízisterv is. Ez azt rögzíti, mely nagy felhasználóknak kell szükség esetén átmenetileg csökkenteni a fogyasztásukat. Ez nem érinti a kórházakat, szociális intézményeket és más alapvető közszolgáltatásokat sem. Harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos éjféltől jövő keddig. Mától pedig ismét életbe lép a vörös kód, jelentette be Kátai Németh Vilmos, családügyi és szociális miniszter. A vörös kód idején az intézményeknek fogadniuk kell a rászorulókat. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az aszály miatt az élő környezetért felelős miniszter. Ez azt jelenti, hogy a vízügyi igazgatóságok az azonnali beavatkozásokat és intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudják elvégezni, tájékoztatott Gajdos László. Jelenleg az ország háromnegyedén súlyos a vízhiány. Az észak-magyarországi regionális vízművek és a Dunamenti regionális vízmű is mindenkit arra szólított fel, mellőzzék a medencetöltést és az autómosást. Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint vízkorlátozáson nincs szükség. A legforgalmasabb pályaudvarokon ivókutak segítik az utazókat. Tilos a Duna szabaddá vált meder szakaszaira menni, mert óvni kell az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Tájékoztatásuk szerint jogszabály tiltja a belépést az ivóvízbázis védelmi területeket érintő meder szakaszokra. A cég azt kéri, senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Fürdési tilalmat rendeltek el a keszthelyi Helikon strandon. A város önkormányzata közölte, a korlátozást azután rendelték el, hogy a rendszeres vízminőségvizsgálaton vett legutóbbi minta kifogásolt eredményt mutatott. A következő napokban újabb vizsgálatokat végeznek. Keszthelyen a városi strandon és a Libás strandon továbbra is kiváló a vízminőség, biztonságos a fürdőzés.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: A jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti a tűzifa általános forgalmi adóját a kormány ősszel, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió magyar él olyan háztartásban, amely részben vagy egészében tűzifával fűt. Az előző kormány rezsicsökkentő politikájának azonban nem volt része az ő támogatásuk. Közölte, hogy az önkormányzatok pályázhattak ugyan támogatásra, de volt, hogy az nem vagy csak túl későn jutott el a rászoruló családokhoz. közzétették a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetői posztjaira kiírt pályázatokat. Tegnap szavazta meg az országgyűlés az MVVH megalakításáról szóló törvényt. A vezetői posztokra augusztus 16-áig lehet jelentkezni. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés.
0: Petőfi Rádió. Hírpercek.
2: Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és középérésű fajták már mindenhol kaphatóak, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik a szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. Hozzáteszik, az időjárástól függően a magyar őszi barack akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Szombattól drágább lesz taxival utazni Budapesten. Hatályba lép a taxirendelet. Legutóbbi módosítása, amely szerint az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. Így a repülőtérre, illetve az onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Mérséklődött júniusban a hazai turizmus, a KSH közölte. A múlt hónapban csaknem 2 millió vendég átlagosan 4 éjszakát töltött el hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 2,2%-kal, a vendégészakáké 2,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A külföldiek és a magyarok is kevesebben, rövidebb ideig üdültek itthon múlt hónapban. Ugyanakkor az első fél évben 2,3%-kal több volt a belföldi vendég, mint a tavalyi év azonos időszakában.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
2: Rakétatámadás érte a dél-oroszországi Tangorogot. Helyi közlés szerint egy nő meghalt, egy férfi megsérült. Több lakó és üzleti épület megrongálódott. A Moszkvától délkeletre 6 civilt vittek kórházba, akik az éjszakai dróntámadásban sérültek meg. Közben az oroszok éjszaka Herszont bombázták, egy ember meghalt, többen megsérültek. Sok lakóház megrongálódott, több megsemmisült. Észak-Ukrajnában pedig benzinkutakat ért csapás. Az orosz védelmi tárca szerint az ukrajnai Mikolajiv kikötőt is drónokkal támadták, valamint 2 hadi felszerelést szállító hajót is a Fekete-tengeren. Meglőtték egy orosz dróngyártó cég tulajdonosát Tula városában, közölte a Medúza orosz ellenzéki hírportál. Az orosz nyomozóbizottság tájékoztatása szerint Andrei Cezerovot éjszaka támadták meg, amikor éppen hazaért. A merénylő a lépcsőházban várt az áldozatra, 3-szor rálőtt. Az üzletembert kórházba vitték.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
2: Augusztusban is lehetőség lesz ingyenes kertmozizásra Budapesten, a Városligetben. A szabadtéri betétés az elmúlt 2 hónapban nézők ezreit vonzotta, ezért a szervezők további 8 ingyenes betétéssel bővítik a programot. Makarska után Splitben is korlátozták az alkohol éjszakai árusítását. Este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árulni az üzletekben, szupermarketekben, benzinkutakon, piacokon és az automatákban is. A szeptember 15-ig hatályos korlátozás nem vonatkozik ugyanakkor a vendéglátóhelyekre, így a kávézókra, éttermekre, éjszakai klubokra, sem pedig a horvátországi tengerparti üdülővárosokra. Harmadfokú vörös riasztást adott ki a horvát tengerpart több térségre is a hétvégén érkező hőhullám miatt. Az Adria part vidékén napközben 35-40 fok várható, éjszaka sem hűl le a levegő 25 fok alá. Újabb hőhullám várható a héten Szlovákiában a Duna alacsony vízállása miatt. Több helyen korlátozzák a hajók forgalmát.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula, holnap is zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. A Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18 fok, napközben 32-37 fok lesz. Nagy tavaink vize 24 fokos.
0: Petőfi Rádió. Sport.
4: Világbajnok a magyar női kardvívó válogatott. A Veszprém és a Szeged is hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. Köszöntöm a hallgatókat! A sporthíreket Olasz Gergőtől hallják. Aranyérmet szerzett a Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna, Katona Renáta összeállítású magyar női kardválogatott a vívó világbajnokságon, miután a döntőben 45-41-re legyőzte Kínát. Battai és Szűcs már háromszoros, Katona kétszeres világbajnok, míg Spíz először ünnepelhetett VB elsőséget. A női kardozók a magyar küldöttség harmadik dobogós helyezését harcolták ki Hongkongban. Korábban bronzérmes lett női kard egyéniben Battai és férfi törben Dósa Dániel is. A labdarúgó NB1-ben érdekelt Kisvárda szerződtette az azeri támadó középpályást, Anatolij Nurijevet. A munkácsi születésű, 30 éves, 19-szeres azeri válogatott labdarúgó Azira csapatától érkezik szabadon igazolhatóként. Az előző évadban 26 tétmérkőzésen 1 gólt és 4 gólpasszt jegyzett. A válogatottban 69 percet játszott az azeriek tavalyi Magyarország elleni felkészülési találkozóján. Mindkét magyar klubcsapat hazai pályán kezdi szereplését a férfi kézilabda bajnokok ligája új idényében. A Veszprém a Portót, a Szeged pedig a Krisztiánszán csapatát fogadja az első csoportmérkőzésen szeptember második hetében. A Veszprémiek a Portó mellett a tavalyi döntős Füksze Berlinnel, valamint a Partizán Beográddal mérik összetudásukat, míg a Szeged a Krisztiánszánd mellett a Dán GOG-vel és a portugál Sportinggal játszik a csoportkörben. Tóth Fruzsina a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának kapitánya tavaszi válsérülése nem jött rendbe, így nem lehet ott az augusztusi Európa-bajnokságon. A libero az elmúlt 4 EB-n ott volt a magyar válogatottban. Az idei török, cseh, azeri és svéd rendezésű viadalon a magyarok az isztambuli csoportban a házigazda törökökön kívül a lettekkel, a lengyelekkel, a németekkel és a szlovénokkal találkoznak augusztus 22-e és 28-a között. A sporthíreket Olasz Gergőtől hallották. További jó rádiózást kívánok!
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, a mai első óránknak már is a végéhez érünk. Kitartáson a meleghez, több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet vár ránk. Ez rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát, úgyhogy az utakon figyelmesen, hogyha ma nem vagy a legjobb formában, az nem a véletlen műve, úgyhogy vigyázz magadra. A Xéniáknak, Juditoknak mehet egy hűsítő névnapi üzenet, és ő mindjárt Paulina és az összes nővel, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: A

0: este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kultúrfitness.
1: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
4: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Harmadfokú hőségriasztás lépett életben, biztosított budapesti ivóvízellátása. Hamarosan feltárhatják a közvagyont érintő visszaéléseket.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon, a terelésben a Bicske és az M0-ás csomópont között lassulás szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt, a 40-es és a 20-as kilométer között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
5: Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet, fontos a folyadékpótlás. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Hőség ideje alatt ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2000 klimatizált hely, hivatali épület, bolt, művelődési ház, könyvtár, egészségügyi intézmény van, ahol hűsölni lehet. Ezek listája elérhető az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság honlapján. Felkészültek a fővárosi szolgáltatók és intézmények a tartós melegre, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a rekord alacsony dunai vízállás ellenére a fővárosi vízművek biztosítani tudja budapesti ivóvízellátását, így nincs szükség vízkorlátozásra. Aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreli gyakorló házelnök. Forstopfer Ágnes emlékeztetett, a kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal felel a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért. A KDNP parlamenti frakció vezetője a Tisza párt újabb beváltatlan ígéretének nevezte a zöldségek és gyümölcsök áfájának 5%-ra csökkentését. Rétvári Bence hangsúlyozta, Magyar Péter miniszterelnök a kampányban még azt ígérte, hogy a kormány megalakítása után az összes egészséges élelmiszernél ugyanilyen csökkentés várható. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. Több gazdaságban idén is lehetőség nyílik szedd magad szüretre, így a friss gyümölcsöt közvetlenül a termelőktől is meg lehet venni. A magyar őszi barack akár szeptember közepéig is teremhet.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz, de a Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 32-37 fok, este 20-30 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 30-án csütörtökön. Legyen csodálatos napod, a napsütés alig, hanem meg lesz mellé, a magyar kedvenceket pedig mi biztosítjuk. Kezdés ezúttal Paulinával, jön az összes nő.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizáró.

0: is itt hallod.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: aktívan a Balatonnál.
1: Egy ikonikus esemény vár ránk a mai napon, hiszen Balatonfüreden elrajtol az 58. kékszalag mezőnye a tervek szerint 9 órakor. A versenyen profi és amatőr vitorlázók, gyors katamaránok, valamint hagyományos klasszikus hajók is rajthozának. A mezőny a Balatonfüred, Balatonkerese, Siófok, Keszthely, Balatonfüred útvonalon teljesíti a több mint 150 kilométeres távot, ami idén egy kicsit lerövidül, hiszen a Balaton alacsony vízállása miatt a keszthelyi pályajelet biztonsági okokból 1600 méterrel keletebbre helyezték át, emiatt a teljes versenytáv körülbelül 3200 méterrel rövidül. A változtatásra azért van szükség, hogy a mélyebb merülésű klasszikus vitorlások is biztonságosan teljesíthessék a tókerülő versenyt. Balatonfüreden kivetítőn, valamint a kékszalag.hu oldalon élő közvetítést is láthatsz az eseményről. Kellemes időtöltést akár a neten keresztül, akár a helyszínen. Nálunk pedig a folytatásban a Na-Na-Na csapata biztosítja a kellemes perceket. Before I Leave, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.

0: is aktívan a Balatonnál.
1: Ahogy említettem, ma 9-kor rajtol a Kékszalag Balatonfüredről, a verseny idején szaharai eredetű rendkívül meleg és száraz légtömeg áramlik a Balaton fölé, és hosszantartó, nagyon meleg időjárási periódus veszi kezdetét. A meleg beáramlás hatására pedig egy anticiklon alakul ki, amelynek gerince éppen a térség felett helyezkedik el. A Balaton vizének hőmérséklete egyébként jelentősen hűvösebb lesz a gyorsan melegedő légkör hőmérsékleténél, hát meglátjuk, hogy ki tudja majd kihasználni mindezt a legjobban, nem sokára kiderül. Most jönnek további információk, hiszen 7:30 van, aztán Ákos, ilyenek voltunk, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Tóth Éva. Ez a Petőfi Rádió.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, olcsóbb lesz ősztől a tűzifa. Egész nyáron várja a látogatókat a Városligeti Kertmozi.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a terelésben a Bicske és az M0-ás csomópont között lassulás szakaszos torlódás alakult ki az erős forgalom miatt, a 40-es és a 20-as kilométer között mindkét sávon. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek. Ismét harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás. 11 és délután 3 óra között, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Nincs veszélyben Magyarország energiaellátása, hangsúlyozta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a hazai erőművekkel, megújuló energiával és megnövelt importtal pótolják a Duna rekord alacsony vízszintje miatt leállított Paksi 3-as blokk miatt kieső villamos energiát. Tilos fürdeni a keszthelyi Helikon strandon. A rendszeres vízminőség vizsgálaton vett legutóbbi minta eredménye nem volt megfelelő. A napokban újabb vizsgálatot végeznek. Keszthelyen a Városi strandon és a Libás strandon továbbra is biztonságos a fürdőzés. Visszaesett a turista forgalom júniusban. A vendégek száma és a vendégészakáki átlagosan 2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júniusban a külföldiek és a magyarok is kevesebben, rövidebb ideig nyaraltak. Olcsóbb lesz a tűzifa. Ősszel a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkenti általános forgalmi adóját a kormány, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió háztartásban fűtenek részben vagy egészben tűzifával, de korábban mégsem kaptak rezsitámogatást. Drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a percdíj pedig 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. Így a repülőtérre, illetve az onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatot Budapesten. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyvaregény.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Fokozódik a kánikula, eső nem lesz, a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Napközben 32-37 fok, este 20-30 fok lesz.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: magyarok!
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
2: Ma 9-kor rajtol az 58. Kékszalag Balatonfüredről, melynek 48 órás limit ideje. Augusztus 1-én szombaton 9 órakor jár le. Napközben a Vitorlás téren egészségügyi és első segélynyújtással kapcsolatos programokat is tartanak. A Semmelweis Egyetem kardiovaszkuláris szűréssel készül, az Országos Mentőszolgálat programjában pedig az újraélesztést is gyakorolhatod. Az ünnepélyes díjkiosztó gála augusztus 1-én 18 órakor kezdődik a Balatonfüredi gyógytéren. Na, a Kékszalag Fesztivál este 8:30-tól utcabál zárja a Blaha Lujza utcában. Holnap egyébként délután 3 órától egy gyorsasági versenyt is tartanak a Balatonfüredi móló előtt, úgyhogy Füred ezúttal is élményekben gazdag programot kínál, de természetesen a vitorlások hadát a tó szinte bármely pontjáról érdemes megnézni. Akár csak a Quimby csapatát bármely koncertem, szombaton például a Balaton közelségében a Művészetek völgyében. Ez a Láthatatlanul, itt a Petőfi.
3: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
4: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: és aktívan a Balatonnál.
1: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben, a hőterhelés legsúlyosabb következménye a hőguta, amely életveszélyes állapot, ezért rosszul lét esetén az érintettet haladéktalanul hűvös helyre kell vinni, meg kell kezdeni a test hűtését, és szükség esetén mentőt kell hívni. Vigyázz magadra nagyon, és a hozzátartozóidra is, akár hogyha a Balaton térségében mész nyaralni, a napozással csak csínyán ezekben a napokban. Főleg, természetesen a bőröd védelmére is fokozottan figyelj. 8 óra lesz, úgyhogy jönnek további hasznos, fontos infók, aztán 30Y szeretni akart, itt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ez itt az Aranyka Show.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
5: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
0: A kemény hétköznapok után.
6: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
6: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi

0: vasárnap nyereményt ér. Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, hamarosan feltárhatják a közvagyont érintő visszaéléseket. Bővültek a világörökségi helyszínek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkavégzés miatt torlódik a kocsisor az M5-ös autópályán az M0-ás csomóponthoz közel. A 23-as és a 24-es kilométer között csak egy sávon halad a forgalom, 2 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Fokozódik a hőség, életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás. A tartós meleg jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás is, délelőtt 11 és délután 3 óra között, aki teheti, maradjon árnyékos, hűvös helyen. Ajánlott több órát is hűtött helyiségben tartózkodni. Országosan több mint 2000 klimatizált helyiség elérhető, ahol bárki hűsölhet. Ezek listája elérhető az Országos Katasztrófa Védelem honlapján. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna alacsony vízállása miatt. Az intézkedéssel a létesítmény biztonságos működését szeretnék fenntartani. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű 3-as blokkját. Tilos a Duna kiszáradt meder szakaszaira menni, védeni kell ugyanis az ivóvízellátást, figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Ezért a cég azt kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Dunamedret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Aláírta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes emlékeztetett. A kormány korrupció ellenes intézkedéseinek részeként az új hivatal felel a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért. Újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen az Egyesült Államok. Washington közölte, hogy ellencsapásokat mértek a perzsa államra, amiért Teherán kedden amerikai célpontokat bombázott a Közel-Keleten. Közben Donald Trump elnök büntetővámokat szorgalmazott az Iránnal üzletelő országokkal szemben. Bővült az UNESCO világörökségi listája. A 25 új helyszín között van kulturális, természeti és történelmi is. Az emlékhelyek kategóriában világörökségi státuszt kapott az 1944-es normandiai partra szállás területe.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula. Eső nem lesz, de a Dunántúlon megélénkülhet a szél. Napközben 32-37 fok, este 20-30 fok lesz.
2: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 8 óra után is a magyar kedvencek gondoskodnak arról, hogy valóban jól teljen ez a csütörtök. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, 2026. július 30-a van. A Halló Magyarokat a 30Y csapata folytatja. Kezdünk ezúttal a Szeretni Akart.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ma sem maradunk sportélmények nélkül, hiszen folytatódik a vívó világbajnokság Hongkongban. Ma reggel 9-től a csapat elődöntőket láthatod női tőr és férfi kard versenyszámokban. A kézilabdázók női U18-as világbajnokságának csoportkörében Kanada Magyarországgal találkozik 10:45-től. Délután és este pedig a labdarúgásé a főszerep 18 órától a konferencia liga második selejtező körének visszavágóján. Jön a Debrecen örményországi vendégjátéka, 1-0-ás magyar előnyről várják a folytatást a felek. 19 órától az Eto FC luxemburgi ellenfelét fogadja 6-2-es állásról. 8:30-tól pedig láthatod az Európa Liga második selejtező körének visszavágóján a Ferencváros Twente összecsapást. Itt 2-1-es előnyről várják a találkozót a zöld-fehérek, és 2-1-es hátránnyal utazik Görögországba a Paks együttese. Ez a mérkőzés 8:30-tól látható. Az M4 Sport, az M4 Sport Plus és az M4 Sport.hu webes felülete egyaránt beszáll a közvetítésekbe, úgyhogy mehet akár a kapcsolgatás. Nálunk pedig mennek a magyar kedvencek, a következőkben Berges Olivér, Rólad szól, itt a Petőfi.

0: Bárhol jársz, bármit csinálsz,
1: a Petőfi Rádió mindenhova elkísér.
0: Minden magyar.
2: Persze, te sikke, aha, majd.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8:30-hez érkezünk, jönnek a legfrissebbek, továbbra is harmadfokú hőségriasztás van érvényben az idősek, a csökkent szomjúságérzet, a kisgyermekek pedig a fejletlenebb hőszabályozás miatt fokozott odafigyelést igényelnek, úgyhogy vigyázz rájuk. No, meg az utakon is elkél az extra türelem, Flóral megyünk tovább, mindjárt jön a Szembesáv a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, csökkent a tűzifa áfája. Elődöntős a magyar férfi kart csapat a vívó világbajnokságon.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M0-as autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy Dunahíd után a 6-os főúti lehajtóágon. A 14-es kilométertől már 2-3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Ismét harmadfokú hőségriasztást lépett életbe az országban. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás. 11 és 15 óra között pedig, ha lehet, akkor mindenki maradjon árnyékos, hűvös helyen. Mindenki takarékoskodjon a vízzel. Ezt kérik a szolgáltatók a kánikula miatt. Aki teheti, ne most töltse fel a medencét, mossa le az autóját ivóvízzel. És a feltétlenül szükséges öntözést is ütemezze a csúcsidőszakon kívülre. A júniusi hőségriasztás idején több településen akadozott az ivóvízszolgáltatás, főként Budapesten is környékén. Olcsóbb lesz a tűzifa. Ősszel a jelenlegi 27-ről 5%-ra csökkentik az általános forgalmi adóját, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán azt írta, 1,5 millió háztartásban fűtenek részben vagy teljesen tűzifával, de korábban mégsem kaptak támogatást. Visszaesett a turista forgalom júniusban. A vendégek száma és a vendégészakáki átlagosan 2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Júniusban a külföldiek és a magyarok is kevesebben rövidebb ideig nyaraltak. Drágább lesz taxival utazni Budapesten. Az alapdíj 1100-ról 1300 forintra, a kilométerdíj 440-ről 521-re, a perszdíj 110 forintról 130 forintra nő. Emellett bevezetik a 800 forintos reptéri díjat is. Így a repülőtérre, illetve az onnan történő utazás alapdíja 2100 forint lesz. Bejutott az elődöntőbe a magyar férfi kart csapat a hongkongi vívó világbajnokságon, miután legyőzte az Egyesült Államok együttesét. Szilágyi Áronék a legjobb négy között Franciaországgal találkoznak. Az elődöntőket 9 órától az M4 Sport közvetíti. A magyar női kardvívó válogatott pedig 4 éven belül harmadszor is világbajnok lett. A négyes a tegnapi döntőben Kínát győzte le.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Folytatódik a kánikula, országszerte napos idő lesz, eső nélkül, a Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 32-37 fok, este 20-30 fok lesz.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és biztonságos utazást kívánok mára is. A nyári szünidőben érdemes kiemelt figyelmet fordítani az út mentén felbukkanó vadállatokra is, hiszen megkezdődött az őzek párzási időszaka, megnőtt a vadveszély az utakon. Az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága arra hívja fel a figyelmet, hogy főképp erdős, bozótos, cserjés területen számíthatunk a megjelenésükre, az állatok veszélyérzete pedig ilyenkor csökken, miként a figyelmük is, úgyhogy könnyen az autók elé kerülhetnek. Az őzek párzási időszaka augusztus közepéig tart, a vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban pedig nincs tuti tipp, vadveszélyes utakon jobban kell figyelni és érdemes lassítani, míg több idő marad a reakcióra, illetve az ütközés okozta következmények mértéke is csökkenthető. Hogyha motorral mész, akkor még jobban kell vigyáznod, ha pedig autópályákon, gyorsforgalmi utakon vadállatokat látsz, akkor mindenképp jelezd a hatóságoknak. A vadászok tanácsai szerint, hogyha őzet látsz átszaladni az úton, számíthatsz rá, hogy több is követi, amennyiben az autó elé ugrik, az egyetlen megoldás a vészfékezés, emiatt ügyelj a követési távolságra is, mert az előtted haladó autó elé is ugorhat őz. Ne ránts félre a kormányt, ne próbáld kikerülni az állatot, mivel ez nagyobb kárt okozó baleset veszélyes helyzethez vezethet. Az állatok nem számítanak az autó sebességére, a hangját sem feltétlenül tudják veszélyforrásként azonosítani, úgyhogy érdemes néha dudálni, mint hogy a vaddisznó lakta területen a gyakorlott túrázók is zajt keltenek néha, hogy elriasszák a vadakat. Balesetmentes közlekedést vigyázz magadra és az őzekre is, a következő zene garantáltan nem riaszt el, sőt, itt az Imago Mundi és az Estelente a Petőfi.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imago Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol Estelente.
4: Ez a legújabb magyar zene.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Az imént említettem, hogy megnőtt a vadveszély az utakon. Ha mégis megtörténik a vadelütés, akkor érdemes értesíteni a rendőrséget, mivel közúti balesetnek minősül. A helyszínen és jegyzőkönyve alapján lehet értesíteni a területileg illetékes vadászatra jogosult szervezetet, általában vadásztársaságot is. Erről a rendőrhatóság gondoskodik. Vigyázz magadra, figyelmesen az utakon, jönnek további információk, aztán Leanderékkel megyünk tovább. Én vagyok a veszély, mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
5: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 24 darabos Spár Aquadrop csak 2399 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
7: A kemény hétköznapok után.
5: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
5: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi egy, a Moncs Őrjárat a Dino Film című film premier előtti vetítésére a jó

0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, korlátozták a Paksi atomerőmű működését. Egész nyáron várja a látogatókat a Városligeti Kertmozi.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-ás autóút déli szektorában az M1-es autópálya felé a Nagy Duna híd után baleset történt a 6-os főúti lehajtóágon. A 14-es kilométertől már 2-3 kilométeres a torlódás. Az M7-esen a határ felé vezető oldalon a Martonvásár-Gyúró csomópont után veszélyes fákat vágnak ki. A 31-es kilométernél lezárták a külső sávot, már 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Fokozódik a kánikula. Keddig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész ország területén. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás, de ajánlott kerülni az alkohol, koffein és magas cukortartalmú italokat. 11 és 15 óra között pedig, aki teheti, maradjon árnyékos helyen. Vízosztással és párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt pedig délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon és több vidéki vasút, illetve buszállomáson. Felére csökkentették a Paksi atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna alacsony vízállása miatt. Az intézkedéssel a létesítmény biztonságos működését szeretnék fenntartani. Tegnap az alacsony vízállás miatt már leállították az atomerőmű 3-as blokkját. Tilos a Duna kiszáradt meder szakaszaira menni, védeni kell ugyanis az ivóvízellátást. Erre figyelmeztetett a fővárosi vízművek. Ezért a cég kéri, hogy senki ne tekintse a szabaddá vált Duna medret kirándulási, sportolási vagy turisztikai célpontnak. Több mint 174 millió forint adót csalt el egy televíziós műsorgyártó cég hálózat. Az adóhatóság közölte, az ügyben kiterjedt fiktív foglalkoztatási és számlázási láncot tártak fel. A szakemberek nem a tényleges munkavégzésük alapján jelentették be. A vizsgálat eddig a számlázási láncolat 8 szereplőjénél zárult le. Meghosszabbítják az ingyenes Városligeti Kertmozi programsorozatot Budapesten. Augusztusban is szerdánként, péntekenként és szombatonként várják a közönséget. Műsoron lesz például a Macskafogó, a Bárányok hallgatnak, a Sok hűhó semmiért és a Ponyva regény.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Zavartalan napsütés mellett fokozódik a kánikula, eső nem lesz, de a Dunántúlon helyenként megélénkül a szél. Napközben 32-37 fok, késő este 20-30 fok valószínű.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 9 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. július 30-án csütörtökön. Fókuszban az órában természetesen a magyar kulturális események, a következőkben pedig a magyar zenei kedvencek. Kezdés Leanderékkel, én vagyok a veszély.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Nagykanizsán az FM 94.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: tiéd a mai nap is. Haló magyarok a Petőfi Rádióban.
1: Budapest Play címmel szerveznek utcazenész fesztivált idén nyáron a fővárosban. Mától augusztus 1-ig, valamint augusztus 6 és 8 között 10 helyszínen várnak a feltörekvő muzsikusok. Már csak azért is érdemes több előadót megtekinteni, mert a verseny közönségdíjasa felléphet a Szigeten a fesztivál utolsó napján. Többek között a Deák Ferenc téren, a Batthyány téren, a Nagyvárad téren, a Margit szigeten, az Őrsvezér téren és a Fény utcai piacon is hallhatsz utcazenét, de a részletes programot természetesen eléred a Budapest Play oldalán. Ma este pedig eléred a Blaha Lujziana csapatát a Művészetek Völgyében, hiszen Kapolcson játszanak. Itt a Sűrű Végtelen a Petőfi.
2: Sziasztok, Soblóer Barbara vagyok a Blaha Lujzianából. Hallgass

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Hogyha a napokban Réfülöpre látogatsz, akkor ne hagyd ki a Réfülöp Blues Music Festet, ami mától szombatig tart a blues kimagasló képviselőinek koncertjeivel. A fesztivál célja, hogy a blues zene szerelmeseit összehozza egy barátságos, balatoni hangulatú környezetben, miközben minőségi, hazai és nemzetközi fellépők gondoskodnak a zenéről. A koncertek ingyenesek és tényleg egy családias hangulatú vízpart élményt ígérnek. Természetesen a zene mellé a balatoni ízek és gasztroélmények is társulnak, úgyhogy könnyed nyári töltődést ígér mindez. Akár csak a Margaret Island következő dala, itt a házszám a Petőfi.

0: véd a mai napis. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ha a nyári szünidőben bővítenéd a gasztronómiai ismereteidet, vagy csak szeretsz töltődni, ahogy mondani szokás, a főzős műsorokkal, akkor a médiaklik kínálatát is érdemes böngészned, hiszen a magyar konyha hagyományos fogásaitól a vidéki gasztronómiai örökségen át a világ ízeinek felfedezéséig valódi kulináris utazás vár rád. A platformon több évadnyi népszerű gasztronómiai műsor érhető el bármikor újra nézhető formában, amelyek a recept ötletek mellett az ételek mögött rejlő történetekkel, hagyományokkal is szolgálnak, valamint a kultúrákat is közelebb hozzák. Ott van például a Gasztroangyal, mely minden epizódban egy-egy magyar vidékre látogat, ahol a helyi termelőkkel, mesterségek őrzőivel és kiváló házi asszonyokkal találkozik. A világ egy terített asztal című német ismeretterjesztő sorozat a gasztronómián keresztül bepillantást enged európai és távoli országok kultúrájába, hagyományaiba és mindennapjaiba is. Az ízőrzők alkotói pedig évtizedek óta járják az ország településeit, hogy összegyűjtsék és bemutassák azokat a generációról generációra öröklődő hagyományos hazai recepteket, melyeken keresztül a települések történetébe, szokásaiba és közösségeibe is bepillantást nyerhetünk. Fedezd fel te is Magyarország és a világ gazdag ízeit, a Médiakliket megtalálod a webben, illetve Androidra és iOS-re letölthető ingyenes alkalmazásként, valamint az okos tévéken egyaránt. Ami pedig a zenei élményeket illeti, Dániel Fék következnek a folytatásban. Gáva Vencsellőn láthatod őket hamarosan, majd augusztus 1-én. Miért vagy szép nekem? Itt a Petőfi.

0: Hallod a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 10 órához érkezünk a tűzoltókat, idén pedig átlagosan naponta 25-ször riasztották olyan egyedül élő idős emberekhez, akik napok óta nem adtak életjelet. Itt a hőségriasztás alatt is figyelj jobban egyedül élő idős rokonaira, szomszédaidra, már egyetlen telefonhívással is életet menthetsz. Jönnek további infók, aztán az Ivan and the Parazol vár ránk. Take my hand, itt a Petőfi. When you talk, when you take my hand, I say, honey, would you like to be my only friend? A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Itthon, otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szuperajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden nap sajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
2: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
2: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenét,

0: kérésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra Magyar Zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, nőtt a gazdaság teljesítménye. Elrajtolt a kék szalagvitorlás verseny.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-as déli szektorában az M1-es autópálya felé a Nagy Duna híd után véget ért a korábbi baleset helyszínelése. A 14-es kilométertől a 8 kilométeres torlódás folyamatosan csökken. A 103-as főúton Tát és Nagysáv között baleset történt. Megállították a forgalmat a 32-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Fokozódik a kánikula. Keddig harmadfokú hőségriasztást lépett életbe az egész ország területén. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás, de ajánlott kerülni az alkohol, koffein és magas cukortartalmú italokat. Délelőtt 11 és délután 3 óra között, aki teheti, maradjon árnyékos helyen. Vízosztással és párakapukkal készül a hőségre a MÁV csoport. Több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon, illetve a nagyobb vidéki vasút és buszállomásokon. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyedévben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és a nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Döntött a kormány az oktatás irányítás teljes átalakításáról. A miniszterelnök közölte, a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, helyette kutatási, valamint oktatást segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter emlékeztetett, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Elrajtolt az 58. kék szalagvitorlás versenymezőnye Balatonfüredről. Idén csak nem 460 hajóval neveztek. A két legfiatalabb versenyző 9, a két legidősebb 84 éves. A túkerülés kihívása idén nem az erős cél, hanem a hőség és a változó irányú légmozgás lesz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, országszerte napos idő lesz eső nélkül, a Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 32-37 fok, este 20-30 fok lesz.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok mai utolsó 60 perce, 2026. július 30-a, a dátum egy csütörtöki napunk van, a jó kedvet pedig a folytatásban az Ivan and the Parazol csapata biztosítja. Kezdünk ezúttal a Take My Hand.
1: Itt egy újabb óra
0: kizárólag magyar zenékkel és

0: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is!
2: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
3: What we're saying is not protesting.

0: egész idén nyáron is aktívan a Balatonnál.
1: Ma reggel is a Réfülöpi mólóról jelentkezik a nyár 26 adása, amelyet már láthatsz a Duna Televízió csatornáján. Ma a robotok és a jövő technológiái mutatják meg a Balaton partján, hogy hogyan formálja át a mesterséges intelligencia a mindennapjainkat. Egy robot néktáncra is perdül. A szülőket foglalkoztató kérdések közül azt járja körül a műsor, hogy miért válnak pillanatok alatt példaképpé olyan internetes szereplők, akik sokszor a botrányaikról híresek, és hogyan segíthetünk a fiataloknak eligazodni a közösségi média világában. A konyhában pedig egy valódi balatoni fogás készül, a zenés szórakoztatásról Rakoncai Imre gondoskodik majd, hogyha élőben nem tudod követni az adást, természetesen megtalálod a Mediaklikken. Nálunk pedig a következőkben a Kuplung zenekar szórakoztat. Nyomod a gázt, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de mindig összezsodott az élet.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ha nyári szórakozás a képernyő előtt, akkor mindig számíthatunk Bud Spencer humorára. A pofonokba csomagolt igazságosztás utánozhatatlan mestere ismét szolgálatba áll. Mától csütörtök esténként 9 órától a Duna műsorán láthatod a legendás Piedona sorozatot, amelyben Rizzo felügyelő sajátos módszereivel veszi fel a harcot a bűnözőkkel, Nápoly utcáitól Hongkongon és Afrikán át egészen Egyiptomig. Generációkon átívelő ez a klasszikus, a Duna nyári válogatása pedig kiváló alkalom arra, hogy a régi rajongók újra találkozzanak Rizzo felügyelővel, a fiatalabb nézők pedig felfedezzék, miért vált a Piedona sorozat a filmtörténet egyik legismertebb kultfilm szériájává. Ma este 9-től a sorozat nyitódarabját, a Piedona a zsarut láthatod. A film szinte teljes egészében Nápoly ikonikus helyszínein készült, így hitelesen idézi meg az 1970-es évek városának hangulatát, utcáit és a helyiek mindennapjait. Kicsit lágyabb szórakoztatás garantál nekünk zenei értelemmel a folytatásban Rúzsa Magdi, itt a Rúzsa Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Szép napot, jó munkát kívánok, 11-től majd Mákata kísér tovább programajánlatokkal, illetve kirándulás tippekkel. Délután jön Megyesi Gábor, este 7-től kívánságműsor, 9-től pedig Kultúrfitness. Benne itt lesz Perec András, énekes mesemondó, előadó művész, valamint Szabó Norton, Csillaga Elsz és Balázs Lajos is. Szóba kerül a Pink Floyd, illetve sok-sok érdekesség, tarts velünk akkor is. A kitekintőben pedig 11-től Fekete Laci majd a világ zenei újdonságait vizsgálgatja. Nálunk pedig a folytatásban a melegedő idő mellé Lotfi Begi varázsol valódi nyári hangulatot Kollányi Zsuzsival. Itt a régi nyár Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A mai műszak zárul, hiszen 11 órához érkezünk a legmelegebb órákban, itt 11-től délután 3-ig lehetőség szerint tartózkodj hűvös helyen, és mellőzd a megterhelő fizikai tevékenységet. Ne feledd, kedden éjfélig 3. fokú hőségriasztás van érvényben, az elmúlt 5 órában pedig Habóczki Mátét hallottad. Köszönöm, hogy velem tartottál. Bármerre jársz, határon, innen vagy túl, tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A kemény hétköznapok után
0: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
0: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed család.

0: óriási a terep,
1: de azért legyél éber.
0: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
0: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Tóth Éva.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napokig még marad a kánikula, nőtt a magyar gazdaság teljesítménye, menekülnek a turisták Krétáról.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Baleset történt az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szárliget térségében. A 44-es kilométernél a külső sávon vesztegelnek a sérült járművek, lassul a haladás. Két munkavégzés miatt is torlódik az M3-as autópálya mindkét oldala 60 térségében. A Budapest felé vezető oldalon mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, az 50-es és az 53-as kilométer között. A határ felé vezető oldalon pedig az 51-es és az 53-as kilométer között mozgó terelés mellett csak egy sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Fokozódik a kánikula. Keddig harmadfokú hőségriasztást lépett életbe az egész ország területén a meleg miatt. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás, de ajánlott kerülni az alkoholt, a koffein és magas cukortartalmú italokat. Délelőtt 11 és délután 3 óra között, aki teheti, maradjon árnyékos helyen. Erősödött a magyar gazdaság. A második negyed évben 1,7%-kal nőtt a teljesítménye az előző év azonos időszakához képest, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyed évhez képest 0,4%-kal bővült. A növekedéshez leginkább az ipar teljesítménye és a szolgáltatások járultak hozzá. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú határidő nélküli személyi igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb új személyazonosító igazolványt igényelniük. Ezt bármelyik kormányablakban személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül lehet intézni. A beteg, illetve mozgásukban korlátozott állampolgároknak mobilügyintézést biztosítanak. Tengerparti üdülőhelyet fenyeget az erdőtűz Krétán. Elővigyázatosságból már 8000 embert menekítettek ki. A tűz már több lakóházat, mezőgazdasági épületet is felemésztett. Görögországból több erdőtüzet is jelentettek. Ezekben már 3 tűzoltó meghalt, közülük 2 Krétán.
0: Petőfi Rádió. Sport.
3: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Ferencváros egy gólos előnyből várja a holland Twente elleni párharc visszavágóját a labdarúgó Európa Liga selejtezőjének második fordulójában. Az FTC 20:30 perccel hazai pályán harcolhatja ki a továbbjutást, amelyhez Dibusz Dénes a zöld-fehérek kapusa szerint közel tökéletes teljesítményre lesz szükség. A labdarúgó konferencialigában pedig 3 magyar csapat lesz érdekelt ma este. A legkedvezőbb helyzetből a bajnoki címvédő Győr várja a visszavágót, hiszen az első mérkőzésen 6-2-re nyert a luxemburgi Atert Bissen otthonában. Ma este a Debrecen és a Paksis pályára lép a konferencialiga selejtezőjében a második forduló visszavágóján. A Debrecen 1-0-ás előnnyel utazhatott Örményországba a 18 órakor kezdődő Pünyik Jereván elleni második mérkőzésre. A Paks pedig 8:30-tól Görögországban a Panathinaikos vendégeként próbálja ledolgozni egy gólos hátrányát, miután múlt héten 2-1-re kikapott hazai pályán. A bronzéremért vívhat a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rapp Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan összeállítású együttes 3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól kapott ki 45-40-re. A románok elleni bronzmérkőzés jelenleg is tart még. A női törcsapat pedig az 5. helyen végzett, miután a helyosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat is legyőzte. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, országszerte napos idő lesz eső nélkül, a Dunántúlon megélénkülhet a szél. Napközben 32-37 fok, este 20-30 fok lesz.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ma is itt van, otthon indul a Petőfi programajánlója. Hogy állsz pogácsa szaggatásban és sütésben? Ezzel kapcsolatos verseny is lesz, és sok egyéb más lehetőség, ahol feltöltődhetsz és kikapcsolódhatsz. Tarts velem, aktuálisan itt van a heti kínálat ma is.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha úgy érzed, verhetetlen vagy pogácsa sütésben, most jól figyelj. Nagy Szakácsiban lesz az Ízek Fesztiválja, ahol a szakácsok terén egész napos rendezvényt tartanak, középpontban az amatőr pogácsa sütőversennyel és a polgármesterek csapatainak főzőversenyével, de koncertek, gyerekprogramok és kézműves vásár is vár mindenkit, csak úgy, mint a pogácsa szaggató verseny. A program egyébként már egy közös hörpintővel kezdődik, aztán tartják a hivatalos megnyitót, és majd ezt követi a pogácsa sütő, illetve pogácsa szaggató verseny. Délután aztán a település vezetőiből és segítőiből álló csapatok készítik el kedvenc ételeiket a polgármesterek főzőversenyén. A gasztronómiai programokat zenés műsorok is kiegészítik, többek közt fellép Tihanyító, Csaba és Bognár Rita, de Elvis műsor is lesz, illetve a rendezvény ideje alatt kézműves kirakodóvásár, népi játékok is várnak, valamint ingyenes vércukor és vérnyomásmérés. Délelőttől délutánig pedig folyamatosan élő zenével szórakoztatják az érkezőket Nagy Szakácsiban a szakácsok terén, az Ízek Fesztiválján. Sok program vár még rád, például a bazitai TV torony is. Már is mondom a részleteket, tarts velem. És a tankcsapdával most ők folytatják a Petőfilm.

0: Let a good times, let a good times, let a good times roll.
1: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
2: Világszerte a YouTube-on
1: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
2: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: minden nap.
1: Hétről hétre annyi esemény kínálkozik, ahol feltöltöttetünk és kikapcsolódhatunk, hogy csak győzünk közt a válogatni. Én mindig segítek neked ebben, aktuálisan hozom a heti kínálatot, ilyenkor 11 és 1 óra között részletesen természetesen. Megújult néven és új helyszínen jelentkezik például a Bazitai TV Torony alatt, a Bazitai Torony Fesztivál. A rendezvény egyszerre épít a bazitai hagyományokra és a megújulásra, ezért tehát az új arculat, az új helyszín, de továbbra is közösségi hangulattal készülnek. A délutáni és esti programok között jótékonysági főzés, kézműves foglalkozás, illetve kirakodók is várnak, lesz könyves kuckó, lehet túrázni, és egyéb látnivalók is szerepelnek a programok között, valamint a színpadi fellépések után esti buli zárja a napot. Ezen kívül népegészségügyi szűréssel is készülnek, lesz retro tűzoltó autó, bagoly túra, valamint henna, amit szintén ki lehet próbálni a fajátékok és az íjászat mellett. Bazitai Torony Fesztivál Zalaegerszegen, tehát a TV Torony alatt. További programötletek és szuper magyar zenék pedig itt a Petőfi, Diaz és Menta folytatják.

0: programot.
1: A stúdióban
2: nekad a napra kész információkkal, ami a programokat illeti, hiszen nem szeretném, hogy otthon unatkozz. Például Ősagárdiban Agár Fesztivál tartanak, és rögtön a megnyitó után Ősagár történetét lehet felidézni, majd többek közt folklor műsor, táncbemutatók, retro mulatos produkciók követik egymást. A programban továbbá helyet kap a magyar kutyafajták bemutatója is, Bódis Gergely mester, Solymász pedig szintén készül egy előadással, és egy barátságos pókember műsor is látható lesz. A gyerekeket óriás buborékshow, népi fajátékok, légvár, körhinta és egzotikus kis állatkiállítás is várja. A fesztivál ideje alatt pedig hagyományőrző ételeket, kézzel húzott rétest, retro édességeket és különféle kézműves sportékákat is kínálnak. Egy másik helyen, másik eseményen pedig kifejezetten a rétesre koncentrálnak majd, úgyhogy ha szereted a különféle ízesítéseket, akkor mindjárt mondom az ezzel kapcsolatos részleteket is. Lesz a balatoni halászoknak is napja, úgyhogy van bőven miből csemmegézni most is. Itt a Petőfi, majd a mesélek el.

0: Petőfi Rádió, minden magyar és még a tányérról csemmeg Gézel, így ebédidőben a programok közül is hoztam jó néhányat, ami közül lehet választani ezen a héten. Jön a Halászok napja, Rétes Fesztivál, illetve főzőverseny és mind-mind itt a következő napokban. Tarts velem is, a részletek is kiderülnek. A hírek után a Brace és Punani Masszív is velünk lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
2: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
2: Mára pedig az ország egyik legnagyobb rockzenei legendájává vált.
1: Ő nem más, mint...
3: Sziasztok, Nagy Feró vagyok. Füleket a Petőfi Rádióra, mert azok a boldog, szép napok hétfőnként vannak. Olyan magyar rockzenéket hozok, hogy az agyadat eldobod. Ha megvolt a 8-szor a munka,

0: minden magyar.
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
0: Vagy ki sem látsz a dugóból.
1: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
0: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
1: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
0: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő

0: vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Tóth Éva.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Életbe lépett a harmadfokú hőségriasztás, folyik a hármas metró korábbi terveinek felülvizsgálata, elrajtolt a kékszalag vitorlás verseny.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M0-ás déli szektorán az M1-es autópálya felé a Nagy Duna híd után a 6-os főúti csomópontnál baleset történt. A 14-es kilométernél csak egy sávon halad a forgalom, torlódásra kell számítani. Távolabb a keleti szektorban az M5-ös felé vezető oldalon, Maglód térségében javítják a belső szalagkorlátot. A 45-ös kilométernél csak egy sáv járható, több kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Fokozódik a kánikula. Keddig harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az egész ország területén. Az orvosok figyelmeztetnek, hogy a tartós hőség megterheli a szervezetet. Pontos a folyadékpótlás, ajánlatos kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. Délelőtt 11 és délután 3 óra között, aki teheti, maradjon árnyékos helyen. A vasúttársasága gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgoznak azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fokos melegben is biztonságosan üzemeltethetőek legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Az elmúlt hetekben megvizsgálták az akkumulátorokat, elvégezték a szükséges cseréket. A rendkívüli hőség esetére külön üzemeltetési eljárást vezettek be. Folyik a hármas metró korábbi terveinek felülvizsgálata és a kivitelezési közbeszerzés előkészítése. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv szerint a hármas metró Rákospalota Újpest állomásig történő meghosszabbítására 80 milliárd forint uniós forrás áll rendelkezésre. A tervek szerint 2030-ig befejeződhet a kivitelezés. Újabb bírósági döntés mondta ki, hogy törvénytelen a Budapestet sújtó szolidaritási hozzájárulás, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, tavaly ősszel egyszer már kimondta a kúria, hogy a fővárosi önkormányzatot törvénytelenül fosztották meg saját bevételeitől. Az Orbán kormány mégis megpróbálta kijátszani a döntést. A fővárosi ítélőtábla végzése szerint az állam nem határozhat önkényesen a hozzájárulás mértékéről. Elrajtolt az 58. kékszalag vitorlás verseny mezőnye Balatonfüredről. Idén csak nem 460 hajóval neveztek. A két legfiatalabb versenyző 9, a két legidősebb 84 éves. A túlkerülés legnagyobb kihívása idén nem az erős szél, hanem a hőség és a túlnyomó részt gyenge változó irányú légmozgás lesz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Folytatódik a kánikula, országszerte napos idő lesz eső nélkül. A Dunántúlon megélénkül a szél, napközben 32-37 fok, este 20-30 fok lesz.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi program ajánlója, és a most érkező hőségben nehéz elképzelni azt, hogy volt idő, mikor 40 halász rekedt egy jégtábla tetején a Balaton közepe felé sodródva. Ez fűződik egy rendezvény, mindjárt mondom a részleteket, de rétes nap is vár.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
1: Ez a Petőfi Rádió. Petőfi.
4: Üres a hitel kártya,

0: fogsz unatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mákkatával.
1: Mindig hozom a heti aktualitásokat, így neked nem kell keresgélni a programok között, csak figyelni, 11 és 1 óra között jönnek a részletek is. Hamarosan jön a Balatoni Halászok napja, például Vonyarcvashegyen a Lidó strand és a Szent Mihály domb ad neki otthont. A 40 halász legendára épülő emléknapokat idén is kulturális és szabadidős programok színesítik. A rendezvény sorozattal az 1792 telén történt eseményre emlékeznek, vagyis arra a 40 halászra, akik szerencsésen megmenekültek egy pusztító balatoni viharból. A regge úgy tartja, hogy 40 halász rekedt egy jégtábla tetején 1729-ben, a tó közepe felé sodródva, és a halászok fogadalmat tettek, hogyha megmenekülnek, akkor kápolnát emelnek a dombon. A szél egy idő után megfordult, és a partra segítette őket. Ehhez kapcsolódóan Balaton halak élmények, vagyis lesz egy tematikus kézműves foglalkozás és óriás Balaton társas játék. Ezen kívül vízi aerobik, vízi zenével is készülnek, valamint hangulatzenével a parton, illetve a Szent Mihály dombon lesz koszorúzás és megemlékezés, Szent Mise, táncoló billentyűk, vagyis a 17-18. Századi szvitek orgonára is csembalóra készülnek el, gesztesítőt László orgona művész közreműködésével. 40 halász emléknap Vonyarcvashegyen tehát. Rétes nap, illetve főző események pedig szintén. A további programok között jönnek a részletek, és mindjárt itt a Petra.

0: Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Ha imádod a réteseket, akkor most figyelj! Jön a Felső Tárkányi Rétes Napok, ami több mint 20 éves hagyományra tekint vissza. Az ötlet még a helyi nyugdíjas közösségtől származik, akik nem csak megálmodták, hanem máig aktívan részt is vesznek a rendezvény életben tartásában. A fesztivál különös értékét a résztvevők aktivitása adja, mely a közösségépítés szempontjából kiemelkedő. Nyugdíjasok, helyi intézmények, dolgozói, civil szervezetek és önkéntes polgárok közreműködésével valósul meg, miközben céljuk a hagyományok tovább örökítése a fiatalabb generációk számára. A hagyományok középpontjában a tárkányi lakodalom klasszikus csemegéje, a sós túrós rétessel, melyet teljes egészében kézzel készítenek. A finomságok mellett pedig szórakoztató családi programok, kézműves vásár és számos egyéb kikapcsolódási lehetőség teszi teljessé a fesztivált. Lesz például mesekoncert, illetve Kunavali és a Hungaroszwing is tiszteletét teszi, Elek Péter stand-up műsorát is meghallgathatod, ott lesz Csintalan Márk és zenekara, csak úgy, mint a Groove House-ok mini koncertet adnak majd, de ezen kívül 3D nyomtatás is lesz majd, és természetesen hát mindenféle rétes, helyben készített, friss, hagyományosan nyújtott tésztájú rétesek, sós, túrós, édes, klasszikus, almás ízekben, és mindenet, ami szemszájnak ingere, az azt hiszem rétesből megtalálható lesz a Felső Tárkányi Rétes Napokon. Ha viszont nem a sütés, sokkal inkább a főzés a te terepet, főzőverseny is lesz, mindjárt van az ehhez kapcsolódó részleteket, tarts velem itt a Petőfit.

0: van programod. A stúdióban
1: megkatomnak, jó az aktuális programokat, könnyen választhatsz, aztán várom az élménybeszámolókat, mindig a 0-30-30-30-380 a számon, illetve a Petőfi Facebook oldalán, de ugyanitt te is megosztatsz jó programötleteket. Hát két egymás melletti megyéből hoztam programokat, Zalából és Vasból, a Szapári nap például a Szécs-szigeti Andrássy Szapári kastélynál várja az érkezőket, itt majd délelőtt főzőversennyel kezdik a napot, aztán a hivatalos köszöntőket délután tartják, majd kihirdetik a verseny eredményeit. Jön Varga Feri és Balázsi Betty, ők lépnek színpadra, őket pedig a Nagy Récsei Ritmus Kórus és a Kerka Tánc Együttes műsora követ. Az esti programban tombola sorsolás is lesz, közben a gyerekek légvárazhatnak, körhintázhatnak, kipróbálhatják a Hungarikum játékteret, este pedig arcfestésen is részt vehetnek. A rendezvényhez ingyenes lakossági szűrés is kapcsolódik. Vasváron pedig a Vasvári Művelődési Házad otthonta a Vasvári Gasztró Festnek, ahol kézműves ételekkel, italokkal, gyerek és felnőtt műsorokkal, koncertekkel, családi programokkal, mobil szabaduló szobákkal is várják a látogatókat. Ott lesz továbbá a Brass Fusion Band, a Búgó Csiga zenede, a Led Zeppelin Session, a Csík János és a Mezzoi színpadra lép, csak úgy, mint a Dolly Plus a Vasvári Gasztró Festen, illetve a korábbi Szapári nap is vár a Szécsi szigeten, ne feledd, az Andrássy Szapári kastélyban, míg itt a Petőfi, Kálei Szanders András.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az elmúlt órák fontosabb történéseiről pedig egy kis beszámoló már is a hírekben, aztán a Road Movie All-Stars-szal robogunk tovább Sopron felé.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Itt van, utánam jött.
4: Hagyjon, örökség. Hol van? Sehol.
3: Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
5: Filmek Jókai Mór regényeiből.
3: Nőr megyek a váróhoz.
5: Szegény gazdagok, gazdag szegények.
6: Boldogsághoz mindenkinek jussa van.
5: Vasárnap 20 órától az M1-en.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
7: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed családi jegy, a Moncs őrjárat a Dino Film című film premier előtti vetítésére a UIP Duna Film jóvoltából.
7: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
2: De azért legyél éber.
7: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
7: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Tóth Éva.
7: Ez a Petőfi Rádió.
8: Napokig még marad a kánikula, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Növekedési pályára állt a magyar gazdaság.
7: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Két munkavégzés miatt is torlódik az M3-as autópálya mindkét oldala 60 térségében. A Budapest felé vezető oldalon mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták az 50-es és az 53-as kilométer között. A határ felé vezető oldalon az 51-es és az 53-as kilométer között mozgó terelés mellett csak egy sávon halad a forgalom. Mindkét irányban 3 kilométeres a torlódás. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
7: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe. A tartós hőség jelentősen megterheli a szervezetet. Fontos a folyadékpótlás, és aki teheti, délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a tűzőnapot. Országszerte több mint 2000 klimatizált helyiség elérhető, ahol bárki hűsölhet. Ezek listája elérhető az Országos Katasztrófa Védelem honlapján. Teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, emellett az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból. A gazdasági és energetikai miniszter vezeti az energiaellátási műveleti egységet. Kapitány István közölte, a csoport feladata biztosítani, hogy a hazai energiaellátás folyamatos és biztonságos maradjon. Ennek érdekében ma tárgyalnak az ágazat szakemberei, hozzátette. A kialakult helyzetről és a meghozott intézkedésekről nyíltan folyamatosan tájékoztatják az embereket. Hosszas stagnálás után a jelek szerint tartós növekedési pályára állt a magyar gazdaság. Így reagáltak az elemzők arra, hogy a második negyedévben 1,7%-kal nőtt a bruttó hazai össztermék. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az előző negyedévhez képest 0,4%-kal bővült a gazdaság teljesítménye. Lejárnak hétfőn a régi könyvformátumú, határidő nélküli személyi igazolványok. Az érintetteknek érdemes minél hamarabb új személyi azonosító igazolványt igényelni. Ezt bármelyik kormányablakban személyesen, előzetes időpontfoglalás nélkül lehet intézni. A beteg, illetve mozgásukban korlátozott állampolgároknak mobilügyintézést biztosítanak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Folytatódik a kánikula, országszerte napos idő lesz eső nélkül, a Dunántúlon megélénkül a szél. Napközben 32-37 fok, este 20-30 fok lesz.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép délután, ha most jöttel az ebédidő, akkor pedig nagyon jó étvágyat, hogy mi finomság kerül ma az asztalra. 0-30-30-30-380 a számon várjuk, akár a recepteket is. Míg itt a Petőfi jönnek a kiránduló tippek, hűsölhetsz például jó kis erdélyterepen, már is jönnek a részletek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Petőfi Rádió, minden magyar, ez pedig a Hajrá Magyarok Extra, ahol mindig sorra vesszük az országban rejlő kincseket, olyan kiránduló helyeket, amit érdemes megközelíteni. Például a Normafa is ilyen, a budai hegységben fekvő kiránduló hely, ami egész évben népszerű a túrázók, futók, kerékpárosok és családok körében. Nevét azt tudtad, hogy ez egykor ott álló hatalmas bükkfáról kapta. A legenda szerint ugyanis a 19. században egy opera énekesnő Bellini Norma című művéből énekelt itt, és Riner ragadta a helyre a Normafa elnevezés. A környéken számos látnivaló vár, ugye néhány perc sétára található a Zugligeti libegő felső állomása, valamint a gyermekvasút is, ami a budai hegység egyik legkülönlegesebb látványossága. Illetve a Normafa legismertebb építménye az Erzsébet kilátó, ami viszont jelenleg nem látogatható, az idei év elején ugyanis a téli időjárás okozta károk miatt lezárták, a részletes műszaki vizsgálatok pedig a vártnál komolyabb felújítás szükségességét mutatták ki. A Normafa park legfrissebb tájékoztatása szerint továbbra sincs tehát kitűzött újranyitási időpont, viszont kívülről azért a távolból meg lehet csodálni. A természetvédelme pedig szintén kiemelt szerepet kap a Normafa területén, a nyári hőség és az aszály miatt ugye időszakosan tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, úgyhogy érdemes indulás előtt tájékozódni az aktuális szabályokról. És bár, ahogy említettem, a kilátómhoz zárva tart, a Normafa továbbra is Budapest egyik legszebb kirándulóhelye, árnyas erdei ösvényei, panorámás tisztásai és a friss hegyi levegő miatt minden évszakban kiváló úti cél, akik egy kis természetre vágynak, például itt a főváros közelében. De vannak más úti célok is, például lehet egy ilyen az egyik legszebb reneszánsz várkastély, erről is mindjárt többet megtudhatsz itt a Petőfi, és ha már a Normafán jártunk, akkor itt a fenn a csúcson, a Mesimaustól a Petőfi.

0: érzek.
1: Petőfi Rádió, minden magyar. Ide-oda ugrálunk az országban. Rengeteg olyan hely van, amit érdemes felfedezni. Például a sárvári kiruccanást és fürdőzést egybe lehet kötni egy kis kirándulással. Magyarország egyik legszebb reneszánsz várkastélya, a Nádasdi Vár, ami Sárvár központjában található és több évszázad történelmét őrzi. Egy helyen találkozhatsz tehát a középkori végvári hagyományokkal, a reneszánsz főúri világgal és a mai magyar kulturális élettel. Különlegessége, hogy nem pusztán egy régi erődítmény ez, hanem egyszerre történelmi emlékhely, tehát művészeti látnivaló, valamint élő kulturális tér. A vár egyik legértékesebb része az a díszterem, melynek monumentális mennyezet freskói a 17. század végének különleges művészeti emlékei. A falképek a keresztény és magyar történelmi témák világát idézik, és ma is a vár leglátványosabb látnivalói közé tartoznak. A Sárvár, akkor tehát ne feledd, Nádasdi Vár, de természetesen sok olyan egyéb másik vár van még az országban, ami szintén felfedezésre vár, úgyhogy tarts velem itt a továbbiakban, mindjárt megtudhatod, hogy Petőfi Sándor egyik költeményét például melyik ihlette. Közben Lengyel Johanna énekel.

Petőfi Rádió minden magyar, és bármerre visz az utad az országban, biztos, hogy találsz olyan csodás helyet, amit érdemes felfedezni. Ilyen lehet például a Salgóvár, a Nógrád vármegye egyik leglátványosabb történelmi helyszíne, ami tényleg kihagyhatatlan úti cél, hiszen a vár Salgótarjántól északra egy 625 méter magas vulkáni bazalt csúcson áll, tiszta időben a Mátra, a Bükk, a Cserhát, a Börzsöny, sőt akár a magas Tátra vonulatai is láthatók. Az elmúlt évtizedek régészeti feltárásainak és helyreállításainak köszönhetően a vár biztonságosan bejárható, miközben megőrizte eredeti, romantikus hangulatát. Egyébként, ha oda látogatsz, akkor érdemes néhány száz méter tovább is sétálni a Boszorkánykőhöz is. A különleges bazalt képződmény és a páratlan panoráma miatt sokak szerint ez a Medvesvidék egyik legszebb természeti látnivalója. Egyetlen kirándulással, tehát egyszerre felfedezheted a vulkanikus tájat, a középkori történelmet és Magyarország egyik legszebb kilátását. Ráadásul, visszatérve Salgóvárához, egy irodalmi emlék is kapcsolódik hozzá, Petőfi Sándor 1845-ben járt ott, és a romok ihlették a Salgó című költeményét. Látogatásnak ma is emléktábla állít emléket a vár közelében. Ha megtaláltad, fotózd le, és küldd el nekünk a Petőfi Rádió Facebook oldalára, hogy tényleg ott voltál. Várom folyamatosan az élménybeszámolókat az idei nyárról, 06 30 30 30 380 SMS-ben és Viberen is, még egy kis bájítalt kevert nekünk Blanche a Petőfi.

0: kezed, démon a kezed, egy rúzs foltja.
1: Olyan furcsa nézel rám, összecsúszott. Kék szem pár lassan akad, a szádból szivárgó szódem arány. Most indul a show.

0: Minden magyar
1: Petőfi Rádió.
2: Fél három, kopog a hajna, a fejembe már üvöltő zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ezt az órát is kipipálhatjuk. Közben az elmúlt órák legfontosabb történései mindig összefoglalva érkeznek óránként a hírekben. Ezt hallhatod, aztán jön a Magashegyi Underground.
1: Úgy volt, hogy egyszer majd látom az árnyékom, úgy lép elé.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Folytatódik a kánikula, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. Rendkívül intézkedést vezetett be a MÁV.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
0: Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Tata és Tatabánya, valamint Óbarok és Bicske között időszakos torlódás alakult ki mindkét sávban. Két munkavégzés miatt is torlódik az M3-as mindkét oldala 60-nál. A Budapest felé vezető oldalon mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták az 50-es és az 53-as kilométer között. A határ felé vezető oldalon pedig az 51-es és az 53-as kilométer között mozgó terelés mellett csak egy sávon halad a forgalom. A torlódás mindkét oldalon meghaladta a 3 kilométert. Az M0-áson az M5-ös felé Maglódnál a belső szalakorlátot javítják, több kilométeres a dugó. A 48-as főúton Haláp átkelési szakaszán két autó összeütközött. A 14-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Az 57-es főúton Mohács határában a körforgalom előtt baleset történt. A 23-es kilométernél egy sávot lezártak. Aztán baleset történt a 71-es főúton Aszófő közelében. Az utat teljes szélességében lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: Harmadfokú hőségriasztás van érvényben az országban. A kormány a közlekedésben, az egészségügyben és a szociális ellátásban is megtette a szükséges előkészületeket. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. A vasútársaság a gyártó Stadler szakembereivel közösen dolgozik azon, hogy a Flirt motorvonatok 40 fok felett is biztonságosan üzemeltethetők legyenek, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Egyi Zsolt elmondta azt is, hogy több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek. A hőségriasztás ideje alatt akár délelőtt 10 és délután 5 óra között vizet osztanak a budapesti pályaudvarakon, és több vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásai. Folyik a 3-as metró korábbi terveinek felülvizsgálata és a kivitelezési közbeszerzés előkészítése. A Baross Gábor vasútfejlesztési terv szerint a 3-as metró Rákospalota Újpest állomásig történő meghosszabbítására 80 milliárd forint uniós forrással rendelkezésre. A tervek szerint 2030-ig befejeződhet a kivitelezés.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonlóan derült napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Belecsapunk a csütörtök délutánba, és közben ma harmadfokú hőségriasztás vette kezdetét az ország teljes területén, fokozottan ügyelje saját és hozzátartozó idegészségére. Nálunk a Magashegyi Underground segít, hozzák az árnyékokat, úgyhogy velük hűsölhetünk a folytatásban.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

És a hőség is, bár ez még semmi ahhoz képest, ami vár ránk. Közel 40 fok az elkövetkező napokban. Mától lépett életbe a harmadfokú hőségriasztás az ország teljes területén. A rosszulétek elkerülése érdekében kiemelten fontos, hogy ilyenkor a folyamatos folyadékpótlás, ez elsősorban víz legyen, és ne csak akkor fogyaszt, ha már szomjas vagy. Javasolt kerülni az alkoholt, a magas koffein tartalmú és cukrozott italokat. Egyébként a katasztrófavédelem weboldalán folyamatosan elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, úgyhogy ezt majd nézd meg, és hogyha vissza tudsz húzódni otthon a lakásodba, és mondjuk be tudod kapcsolni a klímát, egy kicsit tudsz hűsíteni, akkor pedig igazán kellemes időt eltölthetsz Bud Spencerrel is, legendás filmje ugyanis megérkeznek a Dunára. Mostantól csütörtök esténként 9 órától látható Bud Spencer legendás Piedone sorozata. A Piedone a zsaru a nyitó darab, ebben Rizzo felügyelő a nápolyi kikötő környékén próbálja felszámolni egy kábítószercsempész banda működését, és sajátos módszerei új főnökének már kevésbé tetszenek, ezért fel is függesztik. Piedonét persze ez nem akadályozza meg abban, hogy befejezze a megkezdett nyomozást. A film szinte teljes egészében egyébként nápolyi ikonikus helyszínein készült, úgyhogy hitelesen idézi meg az 1970-es évek városának hangulatát, utcáit és a helyiek mindennapjait. Érzékletesen mutatja be tehát azt a korszakot, amikor a rendőrségnek nem csak a bűnözéssel, hanem komoly társadalmi feszültségekkel is szembe kellett néznie. Mától tehát Piedone filmek csütörtökönként este 9-től a Duna műsorán, nálunk pedig az Esti Kornél folytatja. Most kéne kezdenünk itt a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar. Két hét múlva ilyenkor pedig valószínűleg arról fogunk beszélgetni, hogy te láttad? Honnan? És kivel nézted? Aki két hét múlvára tervezi Majorkára a nyaralását, az nagyon jól jár, ugyanis teljes napfogyatkozást figyelhet meg. Ez egy viszonylag ritka csillagászati jelenség, és először Oroszország északi részén, Szibériában, ezt követően majd a Grönland keleti partjain, aztán Izlandon, Spanyolországon át, a Balear-szigeteken ér majd véget, ez a teljes sötétség, tehát Izland nyugati partjai, majd Észak-Spanyolországból és a Balear-szigetekről is megfigyelhető lesz. Innen Magyarország területéről csak részlegesen, közvetlenül napnyugta előtt, augusztus 12-én, Budapesten például körülbelül 7 óra 56 perckor és nagyjából 56%-os fedéssel. A teljes napfogyatkozás hazánkból majd 55 év múlva érkezik egyébként kereken, pont a 100. születésnapomon. Hát micsoda ajándék lenne ezt megérni. Teljes napfogyatkozás idején ugye a hold közvetlenül a föld és a nap közé kerül, és egy rövid időre sötétségbe borítja a bolygó egy-egy területét. És mivel a hold 400-szor kisebb a napnál, de 400-szor közelebb van a földhöz, ezért azonos méretűnek tűnnek az égen. Igaz, a nap korongja azért picit láthatóvá válik egy külső légkörön, mely általában elrejti ugye ezt a ragyogó napfényt, nagyon érdekes és izgalmas, sokan vissza tudnak emlékezni erre a pillanatra. 1999-ről augusztus 11-én volt Magyarország területén is látható teljes napfogyatkozás. Hát ha van képed, akkor keresd elő és megoszthatod velünk a Petőfi Facebook oldalán, még Liana a keleti napról énekel nekünk a Petőfim. Kelet.

Petőfi Rádió, minden magyar. Harmadfokú hőségriasztás lépett életbe az ország teljes területén. Hétvégén közelítjük újra 40 fokot, és egyébként az éjszakák ehhez képest nem lesznek annyira magas hőmérsékletűek, viszont van, ami megkeseríti a beszélgetéseket és a romantikus sétákat, a szúnyogok. Viszont a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében lesznek szúnyoggyérítés célzó kezelések. Ezen kívül azért fontos felszámolni a ház körül felgyűlt vizeket és az esővízgyűjtőket szúnyoghálóval lefedni. Nézz körül a kertben, míg itt a Petőfi jön a galaxisok.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: az ország teljes területén, további friss információ pedig a hírekben. Aztán folytatjuk, mindjárt itt a Tortuga.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
3: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
4: És szerintem zseniális ez a szöveg.
5: Ez überelhetetlen.
2: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
5: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
3: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
2: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
6: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenét,

0: kérésére a UIP Duna film jó voltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
1: a Petőfi Rádióban. A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Fokozódik a hőség, a NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit. 2028-ra megújul a gyesebb Intercity flottája.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Tata és Tatabánya, valamint Óbarok és Bicske között időszakos torlódás alakult ki mindkét sávban. Aztán torlódik az M3-as határ felé vezető oldala 60-nál. Mozgóterelés mellett csak egy sávon halad a forgalom. Jelenleg 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: A NATO aktiválta légi és szárazföldi védelmi rendszereit a lengyelországi légtérsértés miatt. A Fehér Oroszországgal és Ukrajnával határos Lublini vajdaságban a rendőrség egy azonosítatlan tárgy roncsaira bukkant. Az eszköz a légtérben tűnt el a katonai radarokról. Kijev szerint egy orosz manőverező robotrepülőgépről van szó. Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt. Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból. Elkészült az első két új gyesev Intercity motorvonat a Stadler Lengyelország üzemében. A klimatizált, alacsony padlós, távolsági utazásra szánt ülésekkel felszerelt járművek akadálymentesek. A tervek szerint összesen 11 5 részes szerelvényt állítanak forgalomba 2028-ig a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívó világbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta 4-es 3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női törcsapat pedig 5. lett a VB-n, Pásztor Flóra, Kondrickata, Pap Jászmin, Lubkovics Dóra összeállításban. A Liverpool labdarúgó csapat a magyar idő szerint ma hajnalban New Yorkban lejátszott a második felkészülési mérkőzését, amelyen 1-0-ra legyőzte az angol másodosztályban szereplő Wrexham együttesét. Szoboszlai Dominik csapatkapitányként gólpaszt adott és 76 percet játszott, míg Kerkez Milos egyfél időt kapott. Az európai labdarúgó kupákban ma este pályára lép mind a 4 szereplő csapatunk. 6 órától a Debrecen a Pjunik-Jereván otthonában, 7 órától a Győr hazai pályán a Bissen ellen, fél 9-től pedig a Paks a Panathinaikos vendégeként szerepel a Konferencia Ligában, míg az Európa Ligában a Ferencváros fél 9-től fogadja a Holland Twentét. Mind a 4 mérkőzést élőben követhetik a Nemzeti Sportrádió műsorán. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Tovább fokozódik a kánikula. A maihoz hasonlóan derült napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Csütörtök az már kispéntek, és bizonyára a baráti kapcsolatok ilyenkor már egyre inkább előtérbe kerülnek. Hány igaz barátod van? Hányal tartod a kapcsolatod? Fontos kérdések merülhetnek fel. Ma a Barátság világnapján én is hoztam jó néhányat. Tarts velem ebben az órában is.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Petőfi Rádió, minden magyar. Ma van a barátság világnapja. Számolj csak össze, hány igaz barátod van, és mitől számít valami igaz barátságnak? Hát ugye sok kérdés felmerül a téma kapcsán. Egy biztos július 30-át, ne felejtsd el, minden évben ilyenkor van a Nemzetközi Barátság Napja. Állítólag életünk során közel 400 barátságot kötünk, viszont csak minden 12. lesz ebből tartós, és 7 évente körülbelül azt mondják, hogy a fele lecserélődik a baráti körünknek, és teljesen új emberek lépnek a helyükbe, de azért hagyok egy kis időt mindezt megemészteni és átgondolni. Azt is mondják, hogy az emberek 85%-a már egyáltalán nem áll közel ahhoz az emberhez, akit élete során valamikor a legjobb barátjának tekintett. Na, akkor most álljunk meg egy pillanatra, és ezzel kapcsolatban 0630303380 a számra már is megírhatod, hogy egyetértesz-e ezzel, jók-e ezek az állítások, és jönnek további érdekességek is természetesen, csak hogy mind Gudics Máté. Most itt a Petőfi.

Petőfi Rádió minden magyar. Ma van a barátság világnapja, ezt minden évben július 30-án ünnepelhetjük, ha a barátaidat pedig rajtunk keresztül meg is lepheted majd például a kívánság műsorban. 0-30-30-33-180, ide Megyesi Gábornak címezheted majd az üzeneteket. Több állítás is van, illetve kutatás, ugye állítólag 7 évente körülbelül a fele cserélődik a baráti körünknek, és teljesen új emberek lépnek a helyükbe, illetve azt is állítják, hogy az emberek 85%-a egyáltalán nem áll közel ahhoz az emberhez, aki élete során valamikor a legjobb barátjának tekintett. Anna írt ezzel kapcsolatban, hogy igazából csak most gondolt ebbe bele, és szerint ez abszolút igaz, legalábbis az ő életében. Kíváncsian várom, hogy te hogyan gondolkodsz vélekedsz-e felől. És ahhoz mit szólsz, hogy genetikailag hasonlítunk a barátainkhoz. A gén állományunk körülbelül 1%-ában ugyanis megegyezik azokkal az emberekkel a génünk, akiket a barátainknak választunk. Ez is egy nemrég megjelent tanulmányból derült ki. A hasonlóság mértéke pedig körülbelül annyi, mint a negyed fokú unokatestvéreknél.

0: Petőfi Rádió, minden magyar is kifogyhatatlan megállapítások, illetve történetek a mai barátság világnapjához kapcsolódóan. Állítólag az a barátság, ami megéri a 7 évet, nagy valószínűséggel már a felek élete végéig ki fog tartani. Egy átlag embernek egyébként nagyjából 3-5 legjobb barátja van, és legalább egy embert utál az ismerőseik körében. Kíváncsian várom véleményed a 0303030380-as számunkon, és ugye, hogyha megnézzük a közösségi média felületeit, akkor ott hát számos ismerős be van jelölve mindenkinek, viszont egy ember maximum, ezt is mondják, 150 baráti kapcsolatot tud fenntartani, viszont akihez a bajban is fordulhatunk, ott azért jóval leszűkül ez a szám, még mindig igaz a kevesebb, több szabálya. És akkor még egy érdekesség, azok a 70 év felüliek, akiket sok barát vesz körül, 22%-a hosszabb életre számíthatnak, mint azok, akik befelé fordulva élnek. Ezzel egyetértesz? Barátaidat ne feledd, rajtunk keresztül is köszöntheted, üzenhetsz nekik a 0303030380-as számra, címezd Megyesi Gábornak ezeket a kéréseket, hiszen lesz majd kívánságműsor. Itt a Petőfin pedig. Szia Noé folytatja.
1: Sziasztok, Szia Noé vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió. I'm drifting like wood.

0: Petőfi Rádió minden magyar. A barátsággal kapcsolatos témakör azt gondolom kimeríthetetlen. Ma van a barátság világnapja, úgyhogy ezért is beszéltem sokat erről, és különböző kutatásokat vettem elő, amivel kapcsolatban hát kíváncsian vártam, hogy mit és hogyan gondolsz. Egy biztos, ami a legfontosabb, hogy a barátaidra folyamatosan kell gondolni, ápolni kell ezt a kapcsolatot, és bizonyára nagyon fognak annak örülni, a kívánság műsorban például megleped a kedvenc slágerével. Június 30-a, ezt írt be, mindig ebben az évben ilyenkor ünnep, vagyis minden évben ilyenkor ünnepeljük a barátság napját. Itt a Petőfinél viszont most búcsúzom, Megyesi Gábor viszont helytáll a továbbiakban is, és várja az üzeneteidet 0630303380 ezen a számon, SMS-ben vagy Viberen. A friss hírek után pedig azonnal indul a Petőfi csúcs. Ez
1: a világban, a sarki párban, meg a diszkóban is csak rá várnak. De baby, csak téged, téged akarnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Media

0: 0630 30 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a hőség, vízosztással és párakapukkal készül a MÁV. Szombaton megrendezik a Balaton átúszást.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tata és Tatabánya között, valamint Óbarok és Bicske között időszakos torlódás alakult ki mindkét sávban. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemétnél burkolatjeleket távolítanak el. A 73-as és a 74-es kilométer között a külső sávot lezárták, jelenleg 3 kilométeres a torlódás. Baleset történt a 7-es főúton Székesfehérváron a Budai út és Titeli út kereszteződésében. A városból kifelé vezető oldalon csak egy sávon haladnak a járművek. Aztán a 48-as főúton Haláp átkelési szakaszán két autó karambolozott. A 14-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. A MÁV csoport vízosztással, párakapukkal készül a hőségre, több vasút és buszállomáson ivókutak üzemelnek, amelyekből bárki feltöltheti a kulacsát. 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti pályaudvarokon, a Boráros téri hívállomáson, valamint több nagyobb vidéki város vasút, illetve autóbuszállomásain. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek. A Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Megtartják szombaton a Balaton átúszást, amit két héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni, a határidő holnap dél. Az úszók segítésére Réb Fülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Tovább fokozódik a kánikula. A maihoz hasonlóan derült napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Csúcsra járatjuk a hangulatot, ez már a Petőfi csúcs, ma is légy a szemem és a fülem az utakon, ha bármi említésre méltót látsz, jöttnek a közlekedési infók SMS-ben, Viberen vagy Instán. Megyesi Gábort hallod a mikrofonnál, hello, szép délutánt, jön a Szörés Pulek páros a Babyvel.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag.

0: nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Nem én törtem össze. Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Tominál már megszokhattad, hogy minden hétköznap ilyenkor gazdára talál a Petőfi ajándékcsomag. Na most ezen a héten emelünk a téten, most ugyanis premier előtti mozijegyet nyerhetsz a Csak egy éjszaka című romantikus vígjátékra. Ha benne lennél egy vidám, nevetős mozis estébe, akkor figyeld a játékra hívó szignált, és amint meghallod a közvetlenül utána érkező dal előadóját és címét, küldd el a lehető leggyorsabban SMS-ben a 0630303380 a számra. Ha téged hívlak vissza, csak egyetlen dolgod lesz, hogy mondd el nekem a Petőfi Rádió szlogenjét. Közben természetesen most is várom a helyzetjelentéseket és a friss közlekedési infókat, akár a Petőfi Facebook oldalán, Viberen vagy Instán. Induljunk el a hétvége felé, tarts velem, megyünk tovább Áve Évával, ez a Nem akarom most a Petőfi.

0: szerintem a súlyát.
1: De nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem. Hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mondiból. Hallgassátok meg a legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
1: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne. Eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: És oly sokan megtalálták az óra zenét, igazi klasszikus volt. Na nem sokára az is kiderül, hogy ki nyert, vagy ki volt a leggyorsabb, de most jövök a friss közlekedési infókkal itt a Petőfin.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt a Tata térségében a terelés elején jelentős lassulás van, illetve Tatabánya és Szárliget között Bicskénél és Biatorbágynál is szakaszos torlódások alakultak ki. Illetve Budapestről kaptam még a hírt, hogy történt egy baleset a Szépvölgyi úton lefelé. Ha ezeken felül van neked is közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Vezess óvatosan.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
3: Sziasztok, Királyi Marcell vagyok.
4: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban.
5: Tudom,
1: a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar, és ahol ezen a héten premier előtti páros mozijegyeket lehet nyerni annak, aki a leggyorsabban küldi el nekünk az óra zenének előadóját és a dal címét. Megyesi Gábor, Petőfi Rádió, szia!
1: Szia!
0: Kivel beszélek?
1: Roland vagyok, szia!
0: Roland! Hát figyelj, az a helyzet, hogy eddig ezen a héten 18 másodperc volt a leggyorsabb helyes megfejtőnek a teljesítménye, most pedig 12 darab másodperc kellett ahhoz, hogy beérjen az üzeneted, és ez a 12 másodperc onnan számítandó, amikor megszólalt az első hang, de te nagyon gyors voltál. Áruljuk el a hallgatóknak, hogy mi is volt ez egészen pontosan?
1: Fluortól a Mizu.
0: Igen, Fluortól a Mizu, hát most már egy klasszikusnak számító dal. Roland, most már csak a Petőfi Rádió szlogenjét kérném tőled.
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Így van, gondolom nem lepődsz meg, ha azt mondom, hogy a nyereményed egy páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Csak pasik játszanak a héten erre a romantikus filmre. Mindenki el akarja vinni a barátnőjét? A feleségét?
1: Igen.
0: Vagy...
1: igen.
0: Neked is hasonló terveid vannak?
1: Igen, barátnőmet szeretném elvinni.
0: Jól van. Merre jársz, Roland? Úton vagy? Éppen úgy hallom.
1: Igen, a Deák téren vagyok jelenleg, és elég sok a rendőr.
0: Sok a rendőr, akkor ott valami van.
1: Igen.
0: Jó, rendben. Hát figyelj, Roland, közlekedj nagyon óvatosan, és hát akkor nagyon szép délutánt kívánok neked, érezzétek majd jól magatokat a moziban.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Holnap is játszunk még, nem elfelejteni a tét, egy páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére. Most viszont... zene. Itt a Blaha Louisiana újdonsága. A sűrű végtelen.
2: Sziasztok, Sobroer Barbara vagyok a Blaha Louisianából. Hallgassátok meg.

0: Székesfehérvártól Békés Csabáig.
1: Nálunk csak magyar zenét hallasz.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkíséltél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Hát, közelítjük a 40-et. Pécs van ehhez a legközelebb. Egyébként 39,3 fokot mutatnak ott bizonyos hőmérők, vagyis nem vagyunk messze a napi melegrekordtól, ami egyébként 1921-hez köthető, akkor szerepen mértek 40,5 fokot. Na, meglátjuk, mi sül ki ebből, és hát állítólag a java még hátra van. Na, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt Marosi Simonettától, aztán megy tovább a Petőfi csúcs. Hello, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, itt lesz a Valmár és Manuel, ha már a forróságról beszéltünk. Éget a nap.
1: Hideg a víz és éget a nap, nem számít szombat a hétköznap.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella ivójoghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed csak

0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Koncerteste, családi kirándulás hétvégén, egy spontán nyári kaland? Indulás előtt keresd az Útinformot. Friss közlekedési információinkkal könnyebben és gyorsabban célba érhetsz. Már 50 éve úton vagyunk veletek. www.útinform.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Fokozódik a hőség, teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet, változik a reptéri taxizás rendje.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé Tatánál, valamint Tatabányai Szárliget között Bicskénél és Biatorbánynál is időszakos torlódás alakult ki. Sokan haladnak az M7-esen és a Balaton felé Budaörs és Érd között. Aztán aszfaltoznak az M0-áson az M5-ös felé Nagytarcsánál. Az 55-ös és az 56-os kilométer között csak egy sáv járható, már több kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Teljesen leállíthatják ma vagy holnap a paksi atomerőművet a Duna alacsony vízállása miatt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, jelenleg minden rendben van az energiaellátás területén, és az ország ivóvízellátásában is. Ugyanakkor az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, de ez még fedezhető importból, tette hozzá. A megfelelő vízellátás érdekében a medencefeltöltés, autómosás, sportpályalocsolás mellőzését kéri az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, hogy a megnövekedett fogyasztási igényeket nehezen bírják a rendszerek. A Duna alacsony vízállása miatt pedig egyre kevesebb vizet tudnak kitermelni, amely a lakossági ellátásban fennakadást okozhat. Idehaza megkezdődött az átvilágítás a Magyar Állami Operaházban, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, az átlátható működés, a felelős gazdálkodás és a munkavállalók számára biztonságos környezet elengedhetetlen ahhoz, hogy a magyar kultúra a politikától függetlenül tudjon működni. Ókovács Szilveszter, a Dalszínház főigazgatója úgy reagált, minden vizsgálati metódust támogatnak, és közös érdek a politika mentes, fogulatlan vizsgálati kultúra terjedése. Hétfőtől megszűnik a taxik 5 perces díjmentes áthaladási lehetősége a repülőtéri parkolókban. A Fővárosi Taxi Egyesület szerint a sofőrök jelentős része így a terminál főépületétől több mint 1 kilométerre lévő parkolóban tudná pusztköltség nélkül kitenni, illetve felvenni az utasokat. A taxisok azt kérik, hogy az üzemeltető függessze fel az intézkedést, amíg nem történnek meg a megfelelő törvényi és technikai módosítások az átálláshoz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Tovább fokozódik a kánikula. A maihoz hasonlóan derült napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Simonettának köszönjük szépen, bár a hivatalos adatokra még várni kell, de szerintem pont nem lett meg az országos napi melegrekord. Az 1921-es 40,5 fokot súroltuk alulról. Szép délutánt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallott, megy tovább a Petőfi csúcs, most a Valmarral és Manuellel.
1: Egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: hírek az utakról.
1: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésre számíts. A terelés elején Tata térségében jelentős a lassulás, de szakaszos torlódások alakultak ki Tatabánya és Szárliget között, valamint Bicskénél és Biatorbágynál is. Az M7-esen a Balaton felé tartó erős forgalom miatt Budaörs és Ért között telítettek a sávok. Az M0-es déli szektorában az M3-as felé az M7-es csomópontjánál és Gyár térségében állt be a délutáni csúcs. A keleti szektorban Nagytarcsánál az M5-ös felé aszfaltoznak, az 55-ös és 56-os kilométer között csak egy sávjárató, ott már több kilométeres a dugó, illetve Veresegyházán a vasúti átjárónál rendőri ellenőrzésre készül, ott csak a központ felé haladókat állítják meg. A Fülesért külön köszönet Szélvédős Ferinek. Vezess nagyon óvatosan, vigyázzon mindenki a másikra az utakon, ha pedig van közlekedési infót, küld el SMS-ben vagy Viberen 0630 30 30 380.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
4: Szevasztó!
3: Kemping Bringásunk,
4: Szevasztó!
3: Meg a lemez lovász.
5: Hello!
3: A házban.
4: Szevasztó! Szevasztó!
3: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy igazán különleges zenei találkozásnak lehetünk fültanúi, mert hogy megérkezett a Honey Beast és Daniel Fi első közös dala, a Bárcsak lennék. A srácok egyből megadták a módját, mert a videoklipet 4 csodás európai városban, Rómában, Londonban, Párizsban és Prágában forgatták. Ami pedig a zenét illeti, a Honey Beast-től megszokott mélyebb drámai vonal után ez a dal egy hamisíthatlan nyári eufória. Tarján Zsófi be is vallotta, hogy eleinte kicsit tartott ettől a szokatlanul vidám hangulattól, de ahogy elkezdte énekelni, azonnal megemelte a lelkét. Bencsik Kovács Zoli pedig ahhoz az érzéshez hasonlította a dalt, mint amikor végre lecsúszik a teher a vállunkról, és ha nem fogna a gravitáció, akkor legszívesebben elrepülnénk. Engedjük el mi is a terheket egy pillanatra. Jön a Honey Beast és Daniel Fi újdonsága, ez a Bárcsak lett.

0: hírek az utakról.
1: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésen kell átmenni. Tata térségében már a terelés elején jelentősen megtorpant a sor, de Tatabánya és Szárliget között, valamint Bicskénél és Biatorbágynál is szakaszos torlódásra számíts. Sokan tartanak már a Balaton felé is. Az M7-esen Budaörs és Ért között telítettek a sávok. Az M0-as autóút déli szektorában, az M3-as felé vezető oldalon, az M7-es csomópontjánál és Gyál térségében arra szól a tömeg. Figyelem, közben baleset történt az M0-áson a déli szektorban, Dunaharaszti közelében, az M1-es felé vezető oldalon a 21-es kilométernél történt ütközés. Ott forgalomkorlátozásra kell készülni, már 3 kilométeres a dugó. Végül pedig egy fontos info a teherautóval közlekedőknek. A hőségriadó miatt módosult a hétvégi kamionstop. Augusztus 1-én szombaton délután 15 és este 10 óra között, vasárnap pedig reggel 6 és este 10 óra között lesz érvényben a korlátozás. Mindenki vezessen óvatosan, ha pedig van közlekedési infót, küldd el nekem Instán, Facebookon vagy SMS-ben Viberen 0630303380.
0: Jó utat és hallgass közben magyar zenét!

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha már alig bírod ezt a nyári hőséget, akkor figyelj, mert van egy jó hírem. A katasztrófa védelem közzé tette azoknak a klimatizált helyeknek a listáját, ahova nyitvatartási időben bárki betérhet egy kicsit hűsölni. Országszerte több mint 2200 ilyen pontot gyűjtöttek össze. Ha kíváncsi vagy a te városodban, a te közeledben, hol találsz menedéket a kánikula elől, a pontos címeket keresd a katasztrófavédelem.hu oldalon. Indítjuk a csütörtök esténket, pillanatokon belül jönnek a legfrissebb hírek, aztán a vadfruttikkal megyünk tovább, lehetek én is.
1: Lehetek én is az egyetlen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
6: A 6x100 ml-es Magnum 6 darabos multipak jégkrém csak 3299 forint.
7: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
11: Vagy ki sem látsz a dugóból.
10: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
11: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
10: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
11: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét,

0: megfizetésére a UIP Duna film jó voltából.
1: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az Óra Magyar Zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután

0: a Petőfi Rádióban.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram minden napsajt 179 forint. Két termék vásárlásakor a 24 darabos Nescafé 3-1-ben klasszik kávé specialitás 1599 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnap is kánikula várható, rendkívüli intézkedések jönnek a hőség miatt. Teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Tatánál a terelés elején jelentős lassulás tapasztalható. Valamint Tatabánya és Szárliget között Bicskénél és Biatorbágynál is időszakos torlódás alakult ki. Sokan haladnak az M7-esen is a Balaton felé Budaörs és Érd között. Aztán baleset történt az M0-áson Dunaharaszti közelében, az M1-es felé vezető oldalon. A 21-es kilométernél forgalomkorlátozásra készüljenek, már 3 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A hűtővízként használt Duna alacsony vízállása miatt ma vagy holnap teljesen leállíthatják a paksi atomerőművet. A döntés a hazai energiaellátást nem fenyegeti. A lekapcsolás 2000 megawatt teljesítmény kiesést jelent, ami még fedezhető importból. A nukleáris létesítmény jelenleg a magyar villamosenergia termelés kevesebb, mint felét biztosítja. A lakosságot takarékos áramhasználatra kérik. Rendkívüli intézkedéseket vezetett be a Magyar Posta az extrém hőség miatt. Keddig a postások csak annyi küldeményt vesznek magukhoz, amennyi délelőtt 11 óráig kézbesíteni tudnak és visszatérnek a munkahelyükre. Ezen kívül hűtött vizet és naptejet kapnak, valamint fehér pólóban is dolgozhatnak a szabadban, munka közben pedig klimatizált helyen pihenőt tarthatnak. Azok a posták, ahol nincs légkondicionálás, délben bezárnak. A rekordalacsony Duna nem csak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent. A mederből előbukkanó leletek ugyanis könnyen károsodhatnak vagy elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket. Hívta fel a figyelmet a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt ezért azt kérte, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el a tárgyat, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Kigyulladt a vasúti töltés melletti aljnövényzet Sárszentmihály és Pétfürdő között. Egy benzinszállító tehervonat fékszerkezetében keletkezett tűz, ami tovább terjedt a környező száraz aljnövényzetre, csak nem 20 kilométeren lángul a töltés. A szakemberek jelenleg is dolgoznak a lángok megfékezésén. Székesfehérvár és Pétfürdő között pótló busz szállítja az utasokat. Meghibásodott mozdony miatt késésekre, pótlóbuszos átszállásra kell számítaniuk az észak-balatoni vonalon közlekedőknek is a következő órákban. A Szófő és Balatonakali Dörgicse között nem járnak a vonatok.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonlóan derült, napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
2: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Simonettának köszönjük szépen, hát nem is tudom, hogy ebben a melegben mit lehet csinálni. Otthon sem jó, a strandon sem jó, várom az ötleteket, akár SMS-ben vagy Viberen, és közben indítjuk a csütörtök esténket, ez a Petőfi csúcs, a mikrofonnál Medgyessy Gáborral, tarts velem, jön a kezdésre a Vadfrutik.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizáról.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ma július 30-án a barátság világnapját ünnepeljük, és hidd el, a tudomány szerint is az egyik legszebb dolog a világon, ha vannak igaz barátaink. Azt tudtad például, hogy a Virginiai Egyetem kutatása szerint az agyunk pontosan ugyanúgy reagál a veszélyre, ha a legjobb barátunk van bajban, mint ha mi magunk lennénk, sőt, genetikailag is hasonlítunk hozzájuk, a génállományunk 1%-ban megegyezik a barátainkéval. Pont úgy, mint a negyedfokú unokatestvéreknél. És van még egy nagyon jó hírem, ha egy barátság túléli az első 7 évet, a statisztikák szerint az már életed végéig ki fog tartani. A legnagyobb trükk pedig az, ha a párod egyben a legjobb barátod is, ilyenkor ugyanis 70%-kal kisebb az esély a válásra. Szóval ma dobj egy gyors üzit, vagy hívd fel a legjobb barátodat, és mondd el neki, milyen jó, hogy van neked. Erre tökéletes terep az esti kívánság műsorunk is, a Mit kíván, úgyhogy jöhetnek az üzenetek SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de Facebookon és Instán is tudsz írni. Most a Magyar Banda csapatát hozom neked a folytatásra, ez a Csavargó, a Petőfi.

0: vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is, én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó.

kérdés, öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom, ruhátlan utakon.

0: Bertalan, miután figyelem autósok, kamionosok, bringások, rolleresek, szóval mindenki, aki úton gurul.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésre készül. A nagy forgalom miatt Óbarok és Biatorbágy között torlódik a sor és lassul a tempó. Ugyancsak az M1-esen, de a Hegyeshalom felé vezető oldalon Biatorbágynál korábban történt egy baleset, ott a 17-es kilométertől felgyülemlett dugó már szerencsére lassan, ugyan de oszlik. Az M85-ösön Sopron felé a Fertőszent Miklós Rőtök-Muzsaj csomópont után egy autó korlátnak csapódott. A 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, óvatos légy arrafelé, illetve vidéken még a 76-os főútra hívnám fel a figyelmet. Zalacsány közelében a 31-es kilométernél két autó ütközött, ott egy sávon váltakozó irányban engedik a forgalmat. A fővárosi helyzet pedig úgy néz ki, hogy baleset van a Szépvölgyi úton lefelé, ott is fokozott figyelemmel vezess biztonságos utat mindenkinek, ha van közlekedési infót küld el, például SMS-ben vagy Viberen 0630303380.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És most egy különleges összefonódás újdonságát hallhatod. A Petőfire már is érkezik a Fran Palermo, ezúttal Devával, itt a Castle in Rainbow.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Megvan az a pillanat, amikor egy jó buli után mindenki indulna már haza, de neked még semmi kedved lezárni az estét. Csak ülsz az asztalnál, jöhet az utolsó utáni kör is, mert olyan jó még egy kicsit megállítani az időt és átbeszélni az élet dolgait. Ezt a hangulatot kapta el Nora Till a legújabb dalában. A zene teljesen egyedül a saját szobájában született meg, miközben a belső gondolatait öntötte formába. A végeredmény egy fülbemászó zene lett, ami tökéletesen passzol a kora esténkbe, akár épp hazafelé tartasz az úton, munkában vagy, vagy akár otthon pihensz már. Dőj hátra, jön Nora Till és a Last Round Stable a Petőfim.

0: Szegedtől Pécsig. Nálunk csak magyar zenét hallasz. Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar indul, amit kíván. A kívánság műsorunk SMS és Viber számunk él. Nyugodtan lehet rá küldeni már az üzeneteket, kéréseket, kívánságokat. 0630303380, ahogy Instán és Facebookon is tudsz üzenni. Valamint van egy hívható számunk, a 0617596060. Csörög bátran. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt kezdünk. Itt lesz a Soulwave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Sunny Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez itt az Aranyka Show.
3: Halló, Aranyka?
2: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
3: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
4: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
5: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
5: Nyugi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
5: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor nyereményed páros jegy a Csak egy éjszaka című romantikus vígjáték premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
5: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
0: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
5: a Petőfi Rádióban.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a Zott Jogovella Ivo joghurt 249 forint. Mobilabb kuponnal a 825 ml-es Kártedor joghurt erdei gyümölcsékrém 1699 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
5: Ez a Petőfi Rádió.
7: Holnap is kánikula várható, harmadfokú hőségriasztás érvényes országszerte. Elkezdődött a pótfelvételi időszak.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Óbarok és Biatorbágy között időszakos torlódás tapasztalható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
7: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hűsölőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarokon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. Új szakmai ajánlással segíti a fekvőbetegellátó intézmények felkészülését a hőhullámokra.

0: a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A cél, hogy gyakorlati segítséget nyújtsanak az egészségügyi intézményeknek, hogy a hőségriasztások idején is biztosítani tudják a betegellátást, a betegek és az egészségügyi dolgozók biztonságát, valamint az intézmények zavartalan működését. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak. Azok a diákok, akik az általános felvételi eljárásban nem vettek részt, vagy a megjelölt helyek egyikére sem jutottak be, jövő péntek éjfélig jelentkezhetnek az egyetemek meghirdetett képzéseire. Ezek közül egyet lehet választani. Az induló szakok listáját folyamatosan teszik közzé az intézmények. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki.
1: Petőfi Rádió. Sport.
2: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Az Európai Labdarúgó Szövetség tagországai megállapodtak abban, hogy bojkottálnák a Nemzetközi Szövetség rendezvényeit, amennyiben a FIFA magántőke bevonásával értékesítené az égisze alatt zajló tornák kereskedelmi jogainak egy részét. Az UEFA csütörtöki sürgős online ülésén 55 tagország vett részt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség vizsgálatot indított az argentin játékosok ellen a július 19-i spanyolok elleni elveszített világbajnoki döntő utáni incidens miatt. A FIFA bejelentette, bántalmazással vádolják a dél-amerikai csapat két játékosát, Leandro Paredes-t és Nahuel Molinát, valamint Roberto Ayala másodedzőt. Mindezek mellett a FIFA szabályszegéssel vádolta meg az argentin szövetséget is a VB alatti politikai tartalmú megnyilvánulásokért. Negyedik helyen végzett a magyar férfi kardválogatott a hongkongi vívóvilágbajnokságon. A Szilágyi Áron, Rab Krisztián, Dallos Benedek, Tóth Bertalan alkotta 4-es 3 győzelem után az elődöntőben a franciáktól 45-40-re, a bronzmérkőzésen pedig a románoktól 45-39-re kapott ki. A női törcsapat pedig az 5. lett a VB-n. A Pásztor Flóra, Kondrisz Kata, Pap Jászmin, Lubkovics Dóra összeállítású együttes a helyosztón előbb az oroszokat, majd a kanadaiakat győzte le. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonlóan derült napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Simonettának köszönjük szépen a friss híreket, és akkor itt 19 óra után megállíthatatlanul elrajtol a Mit kíván a Petőfi Rádió kívánság műsora. Szép estét, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Henny kérésére, aki éppen melóban van, és szeretné magát picit felpörgetni, szól a Soulwave, ez az ellentétek.
3: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Beindul a gépezet, itt is vannak az SMS és Viber üzenetek. Német Gizinek küldenék Putnokra egy jó szerelmes számot, amit rátok bízok. Küldi Josvai Gergő, jó szerelmes dal. Ezt nyugodtan ránk bízhatod. Mindjárt itt lesz Kálé Szanders András újdonsága, Take Me Back Home. Gábor, küldenék egy dalt a páromnak, aki most 480 kilométerre van tőlem munka miatt. Elvileg pénteken jön haza, de már nagyon hiányzik ezt. Nóri üzente Viberen. Kálai Szanders András, akkor szerintem ide is tökéletes lesz. Illetve a mai barátság világnapján küldenék egy vidám dalt a legjobb barátnőmnek, Zsuzsinak. 18 éve ismerjük egymást, és bár már nem lakunk egy városban, ha baj van, még mindig ő az első, akit hívok. Boldog barátságot nekünk. Évitől érkezett ez az üzenet. Akkor a barátság világnapján szóljon most a Jazz Megasztól. Na, ma jól vagyok, a Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor.
1: Sokatokat megiklett a barátság napja, úgy tűnik. Hello, a gyerekkori barátommal Danival épp az autópályán robogunk a Balaton felé. A barátság világnapja alkalmából kérnénk egy jó dalt, mert a hangulat már most tetőfokon. Pacsi Ákos. Jó utat nektek, vigyázzatok magatokra. A jó dalok közül pedig lesz itt például a Skylertől a Be My Friend. Aztán szia Attilának üzenünk, nagyon szeretjük, tartson ki és ne adja fel soha. Puszi Vercsi és Nono Ákos, és a Keresem az utam szól majd, akkor mindjárt Attilának ne add fel, illetve van még itt üzenet. Hello Gábor, apukámnak, Istvánnak szeretnék boldog 60. születésnapot kívánni, remélem még legalább ennyi évig sütjük együtt a tárcsán a húsokat a telken. Szeretlek apa, lányod, Eszter. Aláírással érkezett ez. Akkor csak egy szám. Itt a 30-valahány Lábas Vigitől, apukádnak pedig nagyon boldog születésnapot kívánunk.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Manna Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: De jönnek az üzenetek folyamatosan Instán és Facebookon is. Egy újabb csokorral érkezem. Szia, a legjobb barátnőmnek, Dórinak küldeném a kis kecét a barátság napján, aki mellesleg ma lett 30 éves. Nagyon szeretlek, Dóri, te vagy a legjobb fej a világon. Nagyon boldog születésnapot, ölel Timi. Boldog születésnapot, Timi, és nagyon boldog barátság napját nektek. Jön akkor mindjárt a Kiskece, Dash és Young Fly újdonsága. Hello Gábor, mi még mindig a műhelyben nyomjuk az igát, de a Petőfi szól, egy jó kis pörgentyű zenét kérnénk a túléléshez, kitartást mindenkinek, aki még dolgozik. Szabi és a fiúk aláírása jött ez. Srácok, szerintem egy jó Fluor SP parti arc igazán rátok férne, úgyhogy ez is itt lesz mindjárt. Aztán sziasztok, Ákosnak és Alfinak szeretném kérni a halott pénz gyerekek számát szüli napjuk alkalmából. Moncsi aláírással kaptam ezt a Facebookon. Ákos, Alfi, nagyon boldog születésnapot nektek, jön a gyerekek is nem sokára, de előbb a Giliszta érkezik, és a Nem veszed észre, itt a Petőfim.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar benne. Mit kíván a kívánság műsorunk, és itt egy újabb üzenet. Sziasztok, a családdal utazunk haza Siófokról. Csodás három nap el mögöttünk, tele emlékkel. Tília és a családja küldte ezt az üzenetet. Én pedig akkor küldök nektek egy jó kis dalt. Vigyázzatok magatokra hazafelé. Itt lesz mindjárt a Honeybeast-től a legnagyobb hős.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon.

0: Facebookon, Viberen vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Marozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap is kánikula várható, átalakítja az oktatási rendszert a kormány, megrendezik a Balaton átúszást.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Az erős forgalom miatt Óbarok és Biatorbágy között időszakos torlódás tapasztalható. Aztán a Kiskunhalas-Szeged összekötő úton Kiskundorozsmánál két autó frontálisan ütközött. A 49-es kilométernél a forgalmat megállították. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Országszerte harmadfokú hőségriasztás érvényes. A kánikula miatt több településen ivókutakkal, párakapukkal és hősülőhelyekkel segítik a felfrissülést. A legforgalmasabb pályaudvarakon és autóbuszállomásokon napközben vizet osztanak. A hőség miatt a munkahelyeken szükséges óvintézkedésekre hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos emlékeztetett rá, hogy a folyadékveszteség pótlása érdekében mindenhol megfelelő hőmérsékletű ivóvizet kell biztosítani a munkavállalóknak. Meg kell oldani a rendszeres pihenőidő beiktatását, valamint a klímaberendezések hatékonyságát a megszokottnál gyakrabban kell ellenőrizni. Átalakítja az oktatást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint

0: oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre. A cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. A KDNP frakció vezetője szerint a tankerületek maradék szabadsága is megszűnik az oktatás irányítás átalakításával. Létvári Bence úgy véli, az, hogy az iskolák az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felügyelete alá kerülnek, nem több szabadságot, hanem nagyobb központosítást jelent majd. A sürgősségi fogamzásgátlásról és a szívhangrendeletről tárgyaltak civilek és szakértők, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterrel, valamint több államtitkárral. A résztvevők a többi közt hangsúlyozták az átfogó szexuális nevelés fontosságát, valamint szorgalmazták a nők egészségügyi rendszerben és családvédelmi konzultációk során tapasztalt hátrányos megkülönböztetésének felszámolását. Megtartják szombaton a Balaton átúszást, amit 2 héttel ezelőtt a nagy szél miatt halasztottak el. Mivel most kevesebben vágnak neki az 5200 méternek, újra lehet mindhárom távra jelentkezni. A határidő holnap dél. Az úszók segítésére Réf Fülöp és Balatonboglár között 50 méterenként vitorlások horgonyoznak a verseny ideje alatt.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonlóan derült napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az üzenetek és a kívánságok műsora folytatódik, ez a Mit kíván itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Ebben az órában is tiéd a pálya, te irányítasz. Mondd meg te, hogy mi szóljon nálunk. SMS és Viber számunk 06 30 30 30 380, de Instán és Facebookon is üzenhetsz. Jön a Honeybee.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: És még mindig jönnek üzenetek a Barátság világnapja kapcsán. Szia Gábor, a Gimis Csaj bandánknak küldök egy Balkán VIP-t a Barátság napján. 15 éve jóban rosszban együtt vagyunk. Imádlak titeket, lányok, puszi Réka. A Balkán VIP-től mindjárt jön a Szabadabb. Aztán Dávid is üzen. Szia Gábor, keményen küzdünk a szúnyogokkal a kiülőben, de a jó zene segít a harcban. Küldj valami ütőset a vérszívók ellen. Ez jó. Mondjuk Király Viktor, Run. Már nem azért, hogy meneküljetek, de néha az is egy megoldás tud lenni. Ez jön mindjárt, de előbb itt van még az ég és a víz alá. A Petőfin. Jut eszembe, ez is egy egészen jó tipp.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Jön egy újabb körüzenet, például Viberen írt a Réka: szia Gabi, a férjem büszkén bejelentette, hogy ma ő a grill király, majd 10 perc után rájött, hogy kifogyott a gázpalack. Úgyhogy most a konyhai sütő előtt ülünk a földön, sörrel a kézben. Küldj valami vigasztaló dalt a séfnek. Azt mondjuk nem értem, hogy miért a földön ültök, de hangulatos, az biztos. Kis vigasztaló dalt küldök mindjárt, itt lesz a válasz Kristóf és Sosol párosától. Szia Gábor, a stégen ülünk a párommal, Katával, és a naplementét nézzük a Balatonnál. Ennél szebb csütörtök estét nem is kívánhatnék. Küldöm neki a kedvencét Lenkétől. Szeretlek kicsim, jött ez Lacitól. Gondolom a Szíven ütnek a mélyek című dalra gondolsz. Küldöm akkor ezt nektek a romantikus balatoni naplemente nézéshez.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Szia Gábor, a szerelmemnek Vikinek küldeném az Always Be Mine-t, ha lehet 3:49 körül, mert akkor viszem haza a reptérről. 3 hét külföldi munka után ma este végre hazajön hozzám. Nagyon hiányoztál, puszi Bence. Remélem jó az időzítés, és hallott a Viki, szól mindjárt a BSV és Nagybogi közös dala. Aztán szia, a klíma ma délután megadta magát az irodában, úgyhogy most 30 fokban próbáljuk befejezni a havi zárást. Küldjetek valami olyan pörgő zenét, amitől elfelejtjük, hogy szétfolyunk. Üdv a logisztikáról Anikó, Petra és Nono. Hát természetesen a legnagyobb melegben tud tökre menni mindig a klíma. Tartsatok ki, hölgyeim, mindjárt hozok egy Plaha Louisianát például testemnek, ha engedem, de előbb még itt van egy üzenet. Szia Gábor, a feleségemmel Lillával gurulunk a naplementében a 71-es úton. 10 éve vagyunk együtt, de még mindig ő a mindenem. Jelzze nekünk a közös zenénket, az Ivan and the Parazoltól a Together-t. Geri aláírással jött ez. Jó gurgulászás nektek a naplementében, csak óvatosan, jön mindjárt akkor ez is, de ahogy ígértem, a Blaha Louisianával folytatjuk.

0: Hogy ennyien üzentetek ma, mit kívánban, holnap ugyaninnan folytatjuk 19 órától. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad, legyen nagyon szép az estéd, és a teheted maradj a folytatásban is, mert jön Szani Roland a Kulturfitness-szel. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Subic Gábor, trombita művész, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kulturfitnessben.
4: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
2: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
1: Ez a Kulturfitness.
2: Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Morozsi Simonetta.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Holnap is kánikula várható, várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű. Titkos kriptát fedeztek fel egy keszthelyi kápolnában.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Bicskétől a Hegyeshalom felé vezető oldalon fenntartási munkát végeznek. A külső sávot mozgó tereléssel zárják, kisebb torlódásra kell számítani. Aztán a 8-as főúton Herennél Veszprém felé három autó összeütközött. A 67-es kilométernél a helyszínelés idejére csak egy sáv járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű a Duna a rekord alacsony vízállása miatt. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből, miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználási igény. A hiányzó részt importból fedezik. Átalakítja az oktatás irányítást a kormány. A miniszterelnök közölte, hogy a Klebelsberg központ középirányítói funkciója megszűnik, ehelyett kutatási, valamint oktatás segítő háttérintézmény lesz. Magyar Péter hangsúlyozta, a tankerületi vezetőket nyílt pályázaton választják ki 5 évre, a cél pedig a versenyképes és emberséges oktatási rendszer kialakítása. Tóth Máté energiajogászt jelöli a köztársasági elnöknek a Mi Hazánk mozgalom. Az ellenzéki párt azt írta, jelöltjük a többi közt 20 éve dolgozik ügyvédként, 15 éve oktat egyetemen, és a Magyar Energetikai Társaság elnökségi tagja és alelnöke. Hozzátették, olyan köztársasági elnökre van szükség, aki nem csak ismeri a magyar közjogi hagyományokat, hanem a mai alkotmányos és politikai viszonyokat is érti. Eddig ismeretlen kriptát találtak a keszthelyi Szent Miklós kápolnában.

0: A zalai régészek a kápolna felújítását megelőző feltárások során bukkantak a szentély alatt a kriptára, 4 koporsóval. A szakemberek úgy vélik, hogy a sírhely a templom építésével egy időben, a 14. században készült. Orha Zoltán ásatásvezető elmondta, annyi bizonyos egyelőre, hogy a koporsók a 18. századból származnak. Feltételezhetően nemesek sírjai lehetnek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonlóan derült, napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a népművészet világában fogunk kalandozni. Lesznek dalok, lesznek mesék, és lesznek különböző tánctáborok is, amik szóba kerülnek, és már itt ül velem szemben a stúdióban Berecz András, énekes, előadó művész, mesemondó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, szervusz
2: András. Én is köszöntöm mindahányótokat.
1: Egy titulus nem tettem hozzá, és akkor kezdjük azzal, ami aktuális, fotográfus is vagy. Pár évtizeddel ezelőtt még diák készültek, most meg fogod a kis telefonodat, és harangokat fotózol.
2: Igen, hát előbb lettem fényképezéshez közel, és kis fotós, mint énekes mesemondó. A Covid viszont újra fölébresztette bennem ezt a régi szenvedélyt, és az unalom volt az egyik legcsinosabb múzsám utóbb, amelyik homlokon csókolt. Úgyhogy öreg templom tornyokba sétálva felfedeztem magamnak a félhomályt, a 700 éves köveket, mind más, mind egyéniség. Elkezdtem fényképezgetni őket, filmezgetni, és normális, hogy vákum keletkezett. Egyre följebb kapaszkodtam, és mostani témámnál úgy egy olyan 4 éve elakadtam. Megláttam régi élő harangok fényjeleit a paláston belül. A nyelve vagy a harang szíve másképp egyik szebb, mint a másik. Nagyon szép elnevezése. Ahogy odaverődik rendszeresen, árkot válja bronzanyagba, nem hagyja oxidálódni, és fölfénylik. De ha mondjuk 500 évig működik, akkor lenyűgöző ábrákat kaphat az ember. Ezeket fotóztam, és észrevettem, hogy valami az ölembe hult, ami sokkal több önmagánál. Jele annak, hogy még vannak ünnepeink, az idő halad, és ott van benne a történelmünk ezekbe a jelekbe. Van olyan, ami az Árpádház kihalásakor fölkerült a helyére, és még most is ott van. Ez önmagában is hihetetlen.
1: Merre felé vitt az utad, amikor ezeket a harangokat kerested, vagy kerested ezeket a harangokat, vagy csak megtaláltad?
2: Az első, az természetesen véletlen volt, és a megtalálás a fogalomba tartozik. Utána kezdődött a keresés. Észrevettem, hogy inkább félreeső falvakba találok én ilyeneket. Olyan harangokat, amiket megkerült a történelem, nem lett belőlük töltény, vagy nem lett belőlük ágyú, azok általában odább eső helyeken, sáros utak végén található. Egyébként legtöbb Erdélyből való.
1: Létezik még manapság egyébként ilyen, hogy harangöntés? Mert annak idején ugye még 200 évvel ezelőtt, 300 Árpádházó idejében azért rendszeresen foglalkoztak ezzel. Manapság egyébként az, hogy halljuk negyedóránként, óránként, félóránként ezeket a bizonyos harangszavakat, az egy dolog, de hogy manapság létezik még ilyen, hogy harangöntés? Épül egy új templom, új harangot kell beletenni.
2: Igen, még ez létezik, nem sokan foglalkoznak vele, de ebben a témában például van egy nagyon érdekes fejezet, ami engem nagyon érdekel, hogy nem olyan nagyon régen még voltak vándorharangöntők. Hogy nézheted ki az az ember, aki az anyagot magával vitte, vitte a rezet, vitte az ónt, az olmot, olykor kis pici ezüstöt, ezt-azt. És járta vele az országot, hogy hé, emberek, nem akartok valami jó kis harangot. És ott szépen tanyát vert, és onnan nem mozdult el, mert egyszerűbb volt a harangot helyben megönteni a templom körül valahol. És egy utolsó ilyent úgy hívtak, hogy Csepei, a Szem Ferenc, Csepei Ferenc. Én a szobrászoknak figyelmébe ajánlanám, mert kínálkozik, hogy szobor legyen, mégpedig bronz szobor legyen benne. belőle. Vándor harangöntő.
1: Azt említetted, hogy kerested ezeket a harangokat, az elsőnél csak úgy megtaláltad. Pontosan tudtad, hogy milyen harangokat keresel, hogy hú, akkor én most egy 18. századit szeretnék, és azt csak nem tudom, Székelyföldön találhatom meg, vagy kalandoztál, és akkor az ottani harangot megnézted.
2: Hát most már csodálatos magyar szakirodalma van a harangoknak. Egy bizonyos Benkő Elek végig járta a tornyokat, lefényképezte, számon tartotta őket, vastag könyvbe foglalta, ezeket mind átolvastam. Tehát ahova egy idő után már mentem, azokat a harangokat én oda-vissza ismertem. Csak belül nem. Mert ekkora bolondja a fotoművészetnek, vagy egyáltalán az emberiségnek még nem volt, és ezt nem én mondom. Ezt fotós barátom mondta az egyik megnyitón, mert azt mondta, hogy a fotósok már szinte mindent lefényképeztek. Fényképek közt élünk, levegőben, víz alatt, ruhába, ruha nélkül, eszik, nem eszik. De ilyet, hogy valaki a harangokat belülről fényképezze, azt mondta, ez érdekes, ekkora bolond még nem akadt.
1: És pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy a harangokat úgy ismerjük, hogy akkor kívülről milyen ábrák, milyen motivumok díszítik, milyen formája van. De az, hogy belül mi történik benne, hogy az a bizonyos, nem tudom mi, valami, ami benne van, ami egyik oldalról a másikra csapódik, az milyen vájat otthagy, vagy egyáltalán van-e ott belül valami díszítés benne, hogy néz ki, színezett, nem színezett, rozsdás, nem rozsdás, ezt nem tudjuk szerintem.
2: Igen, hát mert nem is érdekes. Ez nem érdekes, nem véletlen ment el az emberiség emellett. Én azért kaptam vérszemet, mert úgy véltem, hogy nem a harangról szól az én fotósorozatom, hanem az időről és a történelemről. Amikor Kaliforniába éneket tanítottam, olyan szekkolya fák voltak körülöttem, Mendocinóba, ez a Sierra Nevada-nak a nyugati lejtője, amik volt olyan, ami 1500 éves. Volt olyan, ami 2000 éves. És volt olyan, amit el is fűrészeltek, valamikor elvittek, és mutatták nekem az évgyűrűket, hogy ide nézz, Andriskám, itt született Jézus, itt volt az angol forradalom, itt fedezték fel Amerikát. És ott az évgyűrű, és engem lenyűgözött. A harangokban, ha öregek, évgyűrűk vannak. A harang nyelve, ahogy a szélit üti, némelyik mutatja, hogy igen, itt a tatár kivonult. Itt bejött a török. Itt hazament a török. Itt jött Rákóczi. Ott ment el Kossuth. És ezt, mint mondom, ezt a csodálatos évgyűrű rendszert, ami önmagában is gyönyörű, mert fényből és pompás színekből rakódik össze, ezekből csináltam én meg a magyar történelem évgyűrűit. Ezt rakosgattam én össze. És persze, hogy csak azokkal foglalkoztam, amik figuratíva, ami valamire emlékeztet. Mert csak úgy egy valamivel nem tudok mit kezdeni. De amivel Jónásnak a cethala van ott, vagy ott van egy útfélen heverő 4-5 ruhátlan árva ember, akik tűzfényibe ott vannak, s melegszenek, avval már tudok mit kezdeni.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berecz András, énekes, mesemondó, fotográfus. Icipici szünetet tartom.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Berecz András énekes, mesemondó, előadó, művész, fotográfus ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Szervusz!
3: Szervusztok, köszöntelek én is benneteket.
2: Most azokból kifolyólag beszélgetünk, vagy az az indítóka a beszélgetésünknek, hogy nem egy mesét mondasz majd el mindenféle zenei aláfestéssel valamikor 2 hét múlva, 3 hét múlva, nyilván ilyen is van, hanem hogy rengeteget fotóztál, harangokat belülről, harangok évgyűrűi, ilyen címmel van kiállítás a Műcsarnokban. Hogy ott a felkérés, hogy akkor legyen egy ilyen kiállítás Berecz András munkásságából?
3: Érdekes a története. Gyulai Livius grafikus barátomnak egy kiállítását nyitottam meg. Már el is megcsodálni való, hogy nem művészettörténészt hívtak, hanem egy ilyen furcsa, meghatározhatatlan embert, azon a jogon, hogy jó barátok. Mi dolgoztunk együtt. CD-imhez rajzolt sokat, meséimet szépen papírra vetette, tovább vitte a meséimet a papíron. És ahogy az úgy sikerült, hát így elkávézgattunk, mint ahogy mi is itt. És a kis okos telefonomon mutattam ezt, azt, amazt, és azt mondták ott az igazgatóságon, hogy nem gondoltam, hogy ebből kiállítást lehetne készíteni. És a lavina így indult el. Mutattam több mindent, végül a harangoknál kikötöttek, hogy ez érdekli őket.
2: Magad válogattad, hogy mely harangok belsejei kerülhetnek ki, vagy kaptál kurátort?
3: Hát elsősorban én válogattam ki, nekem határozott elképzelésem volt, de megmutatták, hogy a terem mekkora. Én egy hatalmas termet kaptam. Én, aki életemnek, hát fél évvel ezelőtt még semmilyen kiállításom nem volt, és most megadta az Isten, hogy hát a Műcsarnok nem utolsó hely, ott a Hősök terén. Angol fordítással ott már lehet halászni a látogatót. És ott mutattak egy akkora termet, hogy az én kiállításom kétszer belefér. És azt mondták, duplázzam csak meg az egészet. Így jött hozzá a fényjelekhez a torony, megkínálta magát, mert ez a csodálatos hangszer, ez a magasságban lakik, és el van zárva, ez egy titokzatos hangszer, sok minden miatt. Kínálta magát, hogy a torony félhomályban azokat a hihetetlen szépségeket megmutassam, nekem is nagy öröm, és a harangozókat is. Hát hiszen ők komponálják ezeket a fényjeleket akaratlanul. Ez azért is volt szükséges, mert mindjárt eltűnnek. Ott is a számítógép dolgozik, az okos telefon. Láttam olyat, hogy idős bácsi, egy ujja, ő két annyi, mint nekem. Olyan jókaszás, nagy, hatalmas kezű ember. SMS-t küldött a harangnak, hogy most már legyen szíves, ott el lehet jelezni. Tehát itt vagyunk. Harangozók fogyatkoznak. És ezért érdemes utolsó pillanatban rögzíteni ezt a mesterséget. Ez egy külön-külön fejezet, ez egy világegyetem.
2: Ha már arról beszélünk, hogy harangozók és harangozás, igen? Ugye alapvetően negyed óránként egy kongatás, két kongatás, három kongatás, és aztán utána az órában pedig ahány óra van. Ilyen is van, meg olyanos van, hogy csak óránként ütik el a harangszavakat ezek a bizonyos harangok. Amikor készültek a képek, akkor ki kellett számolni az időt, hogy akkor most még mehetek, mert most még van 14 percem, és akkor nem fog a fülembe dörrenni a harangnak a hangja, vagy belefutottál egyszer. Kétszer.
3: A kérdés jó, veszedelmes mesterség, az első meg kell tudni, hogy lesz-e harangozás. Na most ezek a negyed óránkénti harangozások nem belülről történnek, hanem egy kalapács, amit az óra igazít a toronyóra, az kívülről koppintja meg. Az egy barátságos állapot. A veszedelmesebb, az ijesztőbb az, amikor azt hiszed, hogy nem lesz harangozás, bedugod a fejed a palásba, mint az asszonyok a fodrásznál, abba a hajszárítóba. Bebogyorított hajjal, várják a csodát. Hát igen, ha bedugod, és megindul a harangozás, ott van 40 méter alattad, vagy 20 méter, 7 méter is pont elég ahhoz, hogy te több rádióbeszélgetést már ne csinálj. Tehát ez a minimum. Ez, tehát van ott mit. Aztán a deszkák is némelyik csak éppen úgy van odatéve, akinek tériszonya van, evel megint ne foglalkozzon. Aki megijed a denevérektől, bagolytól, sok galambtól, az is ne evvel foglalkozzon. De én ebben belezúgtam a harangokba.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Beresz András, énekes, előadó művész, mesemondó, fotográfus, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Beresz András, énekes, mesemondó, előadó, művész, fotográfus ül velem szemben a stúdióban. A Műcsarnokban van kiállítása, Harangok évgyűrűi, ez a címe. Még egyszer köszöntelek, András, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszöntelek én is.
2: Adja magát a kérdés, hogyha van egy énekes mesemondó, akinek mindenféle huncut, vagy pajzán, vagy gyerekeknek szóló, vagy felnőtteknek szóló, vagy népmesei elemeket, motivumokat, Magyarország bármelyik tájegységéről származó mesékből van tudománya, meg énekel is, és megnyílt a kiállítása a Műcsarnokban, akkor a kettőt lehet-e vegyíteni. Berecz András saját fotói mellett esetleg egy-két mese vagy dal elhangozhat-e ott a teremben?
3: A kiállításon és videókon lesz majd vetítés, és lesz miről. Tehát a harang adja magát, arról gyönyörű mesék szólnak a harangról. A harangot, ezt a csodálatos hangszert az emberiség kiszínezte. Olyan mesék virágzanak egész Európa kereszténység szerte, hogy ebben külön érdemes foglalkozni. Ez egy kötetet megérne. Hát ebből valami biztos, hogy lesz.
2: Arra gondoltam, hogy olyan, hogy akkor betesznek mindenféle székeket, és a féle rögtönzött nézőteret csinálnak, és akkor te meg kiülsz eléjük. És ott elmondasz pár mesét egy ilyen egy órán, másfél órán keresztül, hogy akkor a kiállítás csak színesítése legyen egy Berecz András estnek. Ilyen gondolat nem merült még föl?
3: Fölmerült. Meglátjuk, hogy lesz. Azt tudom, hogy majd a kiállításnak lesz egyszer csak zárása. Hát az lehet, hogy az efféle lesz. Abban lesz ének is, mert harangról sok ének szól, és hát némelyik gyönyörű mese is. De kár volna elhallgatni a közönség elő.
2: Van kedvenc harang, András? Egy csomót befotóztál, meg egy csomó tornyot befotóztál, bejártad Erdélyt, meg nyilván nem csak Erdélyt, hanem különböző tájegységeken voltál. Volt olyan harang, vagy van olyan harang, amire azt mondtad, hogy hát ez sokkal csodálatosabb a többinél?
3: Hát mindegyiket kedvelem, de az első szerelem az kitörölhetetlen. Azt lehet, hogyha már az eszemet elhagyogatom szépen, mamut mondok hamu helyett, azt még mindig látni fogom magam előtt. Az a bizonyos harang akkor öntetett, akkor született, mikor Vasco da Gama megkerülte Afrikát, és Indiára rátalált. Akkor öntötték ezt a harangot. Helyére tették, ahol most is ott van. Elkerülte a beöntést. Nem lett belőle ágyú, nem lett belőle puskagolyó. Azóta hívja az élőket, elsiratja a halottakat, szétveri a jégeső felhőket, mert ez aztán még egy érdekes fejlet. És csak lényegeset mond, csak időben érthető. És ez ott van, és ennek olyan gyönyörűségei vannak ennek a harangnak, ez az, amelyiken ruhátlan árvákat lehet látni, szorosan egymáshoz bújva, útfélen, olyan tűzfénybe, annyira plastikus, mikor mutattam festőművész barátaimnak, tűnődtek, hogy ez most akril technika, vagy olaj, vagy mi volna ez? Mikor mondta, nem, ez bronz. Ezt harangozók alkották. Ezt szeretem legjobban.
2: Csak a különleges harangok érdekelnek, aminek ilyen sztoria van, vagy valahol, nem tudom, Erdély akármelyik zsákfalujában található meg, vagy azok a harangok is, amelyek legalább ennyire híresek, de sokkal inkább közzéérthetők, vagy hozzáférhetők, nem tudom, debreceni nagy templom harangja, a bazilika harangja, Szilágyi Dezső téri templom harangja.
3: Igen, minden harangnak a története is nagyon érdekes, persze, amelyik nagyobb korú, annak még érdekesebb, mert sok titkot őriz. Hát itt vagyunk, akkor legyünk itt Budapesten. Margit szigeten, a kis Szent Mihály kápolnának a tetejbe, ott van az a Budapest legöregebb harangja. 1400-as évek végéről való, azt elásták, mikor jöttek a törökök. Azért ásták el ott a barátok, hogy majd, ha elmennek a törökök, kikaparják, s megint szól. Hát nem mentek el. Úgyhogy az ott maradt. várt. És az első világháború kitörése előtt körülbelül egy héttel. Itt egy olyan szélvihar volt, hogy a Margit sziget fájnak a negyedét kidöntötte. És kidőlt egy öreg-öreg diófa, és a gyökereinél megtalálták ezt. Na most innentől neki még sok útja volt, de ma felkerült a Szent Mihály kápolnába, és ott szólt gyönyörűen. Ezt egy szélvihar tárta fel. A másik, amit nagyon szeretek, a Szent István bazilikájé. Magyarország legnagyobb harangja, Szent István névre hallgat, majd 10 tonna. Hát az ő története, hogy a Bild Post nevű német újság olvasói, mikor olvasták, hogy a németek elvitték annak elődjét, a Szent Imre harangot, hogy töltény legyen, akkor összedobták szépen a pénzt, Passauba kiöntötték, leúsztatták ide, és ez Magyarország legnagyobb harangja. Ez a lelkiismeret harangja. Ezt német újságolvasók dobták össze. Lásd csodát, világ!
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Berec András, énekes, mesemondó, előadó, művész, cipici szünetet tartunk aztán.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Berecz András, énekes, mesemondó, előadó, művész, fotográfus. Már megnyílt a műcsarnokban a kiállítása, a címe az, hogy Harangok évgyűrűi. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Örvendek, én is köszöntök mindenkit.
1: Eleddig a harangokról, meg a kiállításról beszéltünk, meg a kedvenc harangokról, meg harangsztorikat meséltél, történeteket, és akkor most pedig egy kicsit más vizekre evezünk már topikok kapcsán. Többször fordultál, fordultatok már, meg a tengeren túlon, ha már Vasco da Gamát említed, aki ugye másik irányba indult el, viszont te jó irányba fogsz elindulni, vagy fogtok elindulni, és akkor ott Amerikában történik majd valami, nem feltétlenül a harangokkal kapcsolatban.
2: Augusztus 2-ától tán egy hétig, lehet, hogy tovább is, Ohio-ban a Lake Hope mellett, szép neve van, a Reménység tava mellett van egy Itt-Ott nevű tábor. Jó neve van, Itt-Ott. Ez az észak-amerikai magyaroknak kulturális tábora. Gyermekek, felnőttek részt vehetnek természetvédelmi területen. Tó, erdő és nagyszerű épületek. Egyébként a kis harangkiállításomat oda is kiviszem. És onnan aztán, ha szerencsém van, még megy tovább kelet felé, New York felé. A tábor azért nekem többek közt azért jó, mert végre találkozhatok a fiammal is. Ő táncolni fog, csinálunk majd egy közös műsort, lesz népzene, én szinte minden nap mondok majd mesét, éneket is tanítok, kirándulunk, úgyhogy azt hiszem, hogy sok titkom nem marad. Ott én kitárok mindent, amit a világról gondolok.
1: Visszajáró vendég vagy már Amerikában, többször igen, megfordultál az elmúlt években, évtizedekben.
2: Igen, hát ott kezdtem én a mesterségemet majdnem, mert amikor elhívtak, mint táncházban itt-ott éneklő ember, elhívott az Új Stílus nevű zenekar, hogy 3 hónapig minden nap előadást tartsak, ott Amerikában, New Yorktól egészen a nyugati tengerpartig, és onnan vissza, akkor már a munkakönyvemet el kellett kérjem. Addig én időszaki erdőművelő sétaút karbantartó voltam. Onnantól kezdve pedig az volt beírva, hogy szabadúszó. Tehát ott kezdtem én tulajdonképpen. Éneket tanítottam, rádiófelvételeket csináltunk legalább minden második nap, és a világ legjobb koncerttermeibe énekelhettem, ugyanúgy, mint kocsmákba, öregek otthonába, gyönyörű templomokba. Olyan keresztmetszetet láttam én az amerikai társadalomról, hogy 3 hónap. Evel indult.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Volt olyan előadásod, állítólag több is, hogy szinkrontolmács fordította mindazt, amit te mondasz. Na most, hogyha az ember, nem tudom, hogy akármilyen tárgyaláson van, és akkor ott a szinkrontolmács lefordítja, vagy valaki beszédet mond és lefordítják, az egy érthető dolog. De amikor egy ilyen művészeti alkotás, egy mese a jó magad ízes beszédével előadásra kerül magyarul, az anyanyelvedem, akkor az egy tolmács angolra, nem tudom, kínaira, akármilyenre, azt hogy tudja lefordítani?
2: Úgy, hogy a tolmáccsal összegyűl, kávét iszik, vagy ami a kezébe kerül, és elmondja, hogy mi a titok. Minden mondat mögött van valami, amit másképpen is meg lehet fogalmazni, de a lényege ugyanaz. Tehát nem rögtön mély vízbe lökni, hanem előtte hangszerelünk a tolmáccsal. Aki nem veszi észre, hogy kiül vele szembe, vagy nem kíváncsi rá, az ne nyissa ki a száját. Azt minimum, aki szólni merészel, nézze meg, hogy kihez és milyen alkalomból. Tehát nem olyan szavakkal állok elő, amik lefordíthatatlanok, hanem egy mese lényegét próbálom átadni. És ez már járható út.
1: Ezen a nyáron van még előadás? Azon kívül, hogy kiállítás a műcsarnokban, mentek majd augusztusban Amerikába. Itt-ott feltűnik-e majd Berecz András fesztiválokon, művelődési házakban, kisebb, nagyobb színpadokon, bárhol?
2: A hirtelen a Folly rezervátum jut eszembe. Folly Arborétum. Mostan Amerikánál leragadtam a rezervátumoknál. Igen, hát ott például meseszép hátteret kapok, már Balaton lesz mögöttem, ciprusfák, páfrányok, csodavirágok, és talán a teremtést fogom elmesélni ott nekik, hogy ahogy a mese tudja.
1: Utolsó kérdés a végére, András. Vannak még mesék, amik nem lettek felgyűjtve, amelyek valahol kallódnak, amiket még meg kellene találni?
2: Hát mese típus már nem nagyon. Úgy, mint ahogy az irodalom is ott valahol az agyaktábláknál véget ért. Onnantól már csak újra gondolja minden korszak. Mert már aztán az egyvilágon mindent leírtak a folyam közbe. A görögök, aztán az összes többi is körülbelül annak változatai. Na de ezeket a változatokat meg kell becsülni. Tehát mesével is így van. Az már fő van gyúrva a Noé bárkájába. Na de hogy egyesek, hogy adják elő? Melyik rész domborítja ki? Mi az az új változat, amitől ott fölfénylik, mint az öreg harang? Az adja meg a súlyát és a szépségét, úgyhogy gyűjteni mindig érdemes. Ha nem nagy formátumú mesét tud egy illető, hanem mond valami viccet, de úgy, vagy tréfásan fogalmaz, oda kell dugja a fülét a mesemondó, mert azzal magát frissíti. Egy nyelvet kaptás két fület. Ha nem tudsz két annyit hallgatni, mint beszélni, kár, hogy kinyisd a szád.
1: András, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk. Kellemes, további szép estét kívánok.
2: Én is mindahányóknak, és köszönöm.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Mi vagyunk a legszebb és legjobb kórus az egész országban, ugye?
2: Yeah! Oscar-díjas és Oscar-díjra jelölt magyar filmek.
3: Hát, hogy túlélje bennünket, uram.
4: Te kísérjed, ha mi már nem leszünk.
5: Csak rosszat állsz, kis huszár.
2: Mindenki jobb lázadása. Mephisto.
6: Nem menj vissza Berlinbe.
7: Színház mindig lesz, higgy el. Akármi történik is itt Németországban.
8: Torsod, hogy az légy, ami vagy!
2: Augusztus 1-én 20 óra 5 perctől az M1-en.
0: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Marozsi Simonetta. Ez a Petőfi Rádió.
9: Holnap is kánikula várható, teljesen leállhat a paksi atomerőmű. Megállapodott az IKEA a sztrájkoló dolgozókkal.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-esen a főváros felé Herceghalomnál baleset történt. Az átterelt sávon jelenleg áll a forgalom. Aztán szintén az M1-esen Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Bicskétől a Hegyeshalom felé vezető oldalon fenntartási munkát végeznek. A külső sávot mozgó tereléssel zárják, kisebb torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
9: Hírek. A Duna rekord alacsony vízállása miatt hamarosan várhatóan teljesen leáll a paksi atomerőmű. Erre a létesítmény 42 éves történetében nem volt példa. Tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter felhívta a figyelmet, hogy ezzel legkésőbb hétfőtől 2000 megawatt kiesik a magyar energiatermelésből. Miközben a fokozódó hőség miatt folyamatosan nő az energiafelhasználás. A hiányzó részt importból fedezik. A paksi atomerőmű leállítása a legszigorúbb biztonsági előírások szerint előre kidolgozott rend alapján történik, jelentette ki a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István felhívta a figyelmet arra, hogy a Duna csökkenő vízállása évek óta ismert probléma. Az új paksi szivattyútelep megépítésével pedig a mostani leállás elkerülhető lett volna. Úgy fogalmazott, az előző kormány a beruházást nem valósította meg, miközben az MVM politikai utasítása 100 milliárdokat költött hirdetésekre és szponzorációkra. Az ügyben vizsgálatot ígért a tárcavezető. A paksi atomerőmű leállása esetén nem kapcsolják fel a fővárosi díszkivilágításokat, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, hogy az intézkedés a közvilágítás nem, csak több mint 300 épület speciális megvilágítását érinti. A városvezető úgy fogalmazott, Budapestnek ki kell vennie a részét az energiatakarékosságból. Létrejött a megállapodás az IKEA és a szakszervezet között. Ennek értelmében a társaság dolgozói augusztusban egyszeri, bruttó 100 000 forintos juttatást kapnak a cégtől. Cserébe eltekintenek az évközi 6%-os béremelési követelésüktől, amelyért többször is sztrájkoltak. Az IKEA azt is vállalta, hogy decemberben megkezdik a jövő évi bértárgyalásokat.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Tovább fokozódik a kánikula, a maihoz hasonlóan derült napos idő lesz holnap is. Késő este általában 14-21, holnap délután 34-39 fok valószínű. A Balaton 24, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos.
0: A hírek után a műsorszám

0: Soul Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a csillagok világában és a zene világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Mondhatom, hogy csillagász Norton.
2: Most már igen, köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszöntelek mind a kettőtöket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Szervusz!
1: Szóval lesz egy különleges koncert a Svábhegyi Csillagvizsgálóban, egészen pontosan 24-én, méghozzá a Keep Floydnak a kicsit, vagy Keep Floydingnak a kicsit ilyen űrhöz kapcsolódó, mondjuk úgy zenei megfogalmazásai kerülnek majd egy 2 órás koncerten a közönség elé, de előtte még veszünk el a Svábhegyi Csillagvizsgáló történetében, mert hogy nem csak zene lesz, hanem ugye a koncert után ti ott mindenféle tudományos ismeretterjesztéseket fogtok majd átadni a fiatalabbaknak és az idősebbeknek.
2: Igen, egy nagyon izgalmas hely a Svábhegyi Csillagvizsgáló, 100 éves épületek között egy ős fás park a normafa mellett, tehát hogy már önmagában a hangulat, hogyha nem lenne szép ég, akkor is megvan. Itt vannak az ország legnagyobb távcsövei, amikbe bele lehet nézni, és a koncert után ezt meg is lehet majd tenni.
1: A csillagász vagy, azt mondtam az imént, viszont szemtelenül fiatal. Szerintem a 30-at nem töltötted még be.
2: Nem, még nem, most végeztem egy néhány héttel ezelőtt.
1: Miért lesz az ember csillagász? Norton!
2: Hát nagyon sok indok van, ha kollégákat megszondáznánk, akkor szerintem a legtöbbjüknek az ütött be, hogy valamikor gyerekkorukban távcsőben néztek. És annyira gyönyörű. Sokaknak az eredet történetében például a Szaturnusznak a látványa benne van.
1: Jó, hát azokkal a távcsövekkel, amiket az ember meg tud venni a különböző híradástechnikai boltokban, nem biztos, hogy lehet látni a Szaturnusznak a gyűrűjét.
2: Dehogy nem, az már egy nagyon apró kis távcsővel is, tehát igen, hogy egy közepes méretű madárnéző binokulárral már simán lehet Szaturnusz gyűrűt látni. Nem olyan lesz, mint a Hubble űrtávcsőnek a felvételén természetesen, de hogy lehet egyébként, és nyilván, hogyha az emberet nagyobb távcsőve van, mint nálunk, akkor pedig ez az élmény, ez még inkább nő és nő. Egyszer egy látogatónk fogalmazta meg úgy, hogy olyan a távcsőjünk, mert a Szaturnusz, mintha meg lehetne ölelni.
1: Annyira közel.
2: Tehát, hogy annyira közel van, és annyira nagynak érzi az ember. Nyilván ez kell a jó idő.
1: De hát, hogyha egyszer látod, akkor utána látni szeretnéd még egyszer, meg másodjára, meg harmadjára. Igen, mert én azt hittem, tehát, hogyha én csillagász szeretnék lenni, vagy szerettem volna lenni, akkor azért szeretnék csillagász lenni, vagy szerettem volna csillagász lenni, hogy majd én találom meg az első idegen lényeket, ha nem tudom melyik bolygón.
2: Benne van ez is a motivációban, de valaminek el kell indítani a szikrát. Aha. És általában ez egy gyerekkori élmény, ezt a galilei szüzesség elvesztésének szoktuk mondani, amikor tényleg az ember először távcsőben néz, és meglátja a bolygókat, meglátja a csillaghalmazokat, az egy nagyon belsőséges élményt tud adni. Uh-huh. És hogyha ez gyerekként történik meg, akkor az egy életre kitart. Tehát én a planetáriumban nőttem fel annak idején a Népligetben, tehát hogy ez nekem nagyon sokat segített, és hát az egész család meg felnőttek baráti környezetben, szüleim, kollégái is mind mondták azt, hogy ez jó dolog lehet csinálni, úgy, hogy egyébként csillagászattal senki nem foglalkozott a környezetben.
1: Azt a kérdést tettem föl neked, hogy miért lesz az ember csillagász? Fordulok hozzád, Lajos, ugyanaz a kérdés, csak csillagász most itt átcseréljük zenészre. Miért lesz az ember zenész?
3: Ez egy szuper kérdés, köszönöm szépen, mert én a zenekar menedzsere vagyok egyébként, és szerettem volna zenész lenni, csak kiderült, hogy vannak, akik sokkal ügyesebbek nálam ezeknek a hangszereknek a megszólaltatásában, és az én képességeim azok abban tudtak jól megjelenni, hogy koncerteket hogyan lehet megszervezni, hogyan lesz ez egyre nagyobb és egyre szebb ez a zenekar, ami már 1999-es hagyományokkal rendelkezik, tehát hogyha ilyen rövid fejszámolást teszek, akkor körülbelül annyi idős a zenekar, mint mellettem Norton.
2: Igen. Igen, picit idősebb a zenekar.
1: És pont ezért kérdeztem, hogy miért lesz az ember zenés, mert hogy neked is így indult ez, csak aztán utána mégis letetted a hangszert.
3: Nem tettem le a hangszert, én otthon még ettől zenélek a kis fiókomnak és saját magamnak, egyszerűen a lámpalázom nem engedi meg azt, hogy kiálljak a színpadra, és ott azt a teljesítményt tudjam nyújtani.
1: Vannak erre eszközök meg módszerek, hogy az ember ezt le tudja vetkőzni, mármint a lámpalázat, meg egyébként, hogyha fölmész a színpadra, az alapvetően 2 percig tart, aztán utána úgyis elvisz a craft meg a vibe.
3: Így van, de az is kiderült, hogy szerintem kétfajta ember van aki a színpadon szeret érvényesülni, és van, aki a színpad környékén vagy mellette, és ők szerintem egy produkció stúdióban legalább ugyanannyira fontosak, ami aztán végül ugye ott megjelenik, az, hogy szép legyen a fény, az, hogy legyen egy szuper vizuál, az, hogy ez úgy szólaljon meg, ahogy azt az ember megszokta, akár a lemezen, akár egy ilyen legendás koncerten, és a mi zenekarunk, a Keep Loading, az kifejezetten ebben igyekszik nagy eredményeket elérni, és azt gondolom, hogy jó úton haladunk.
1: Ezek szerint, amikor előveszed otthon a hangszert, az akkor neked aféle terápia, vagy nem tudom, kikapcsolódás, csupán hobbi?
3: Abszolút mértékben. A terápia talán a legjobb, amit ezek közül a felsorolásokból mondtál. Abszolút. Nekem egy ilyen nagyon megnyugtató és nagyon olyan dolog, amivel így a saját érzéseimet, érzelmeimet akár kordában tudom tartani. Tehát, hogy egy fél óra gitározás az utána egy ilyen kétnapos zenállapotot eredményez. Más kérdés, hogy egy 5 éves és egy 7 éves fiúgyermek mellett ez általában, hogy mondjam, fogalmazunk úgy, hogy kihívásos.
1: Ők nem szoktak néha belekontárkodni a húrokba?
3: Ó, dehogy nem. Dehogy nem, de ennek egyébként én végtelenül örülök, mert valójában pontosan ez a cél, hogy őket is megfertőzze ez a zene iránti lelkesedés, ami úgy bennem és a zenekarban is erősen megvan.
1: Vissza hozzád, Norton. Galileit említetted az imént, hogyha Galileire gondolok, akkor alapvetően a történelem jut eszembe, kis földünk története, viszont nyilván te nem történelemből voltál elős, gondolom, hanem matematikából, meg fizikából.
2: Kedvenc tárgyam volt egyébként a töri, de igen, tehát hogy nekem fő erősségem az matek, fizika. Nagyon érdekes, amit mondtál itt az előbb, hogy ez a kikapcsolódás a zene, hogy nekem ugyanez a csillagászat. Mm. Tehát amikor én távcsőben nézek, vagy amikor augusztusban kifekszem az ég alá, és nézem a tejutat, és számolom a hullócsillagokat, az ugyanez a zenállapot, vagy legalábbis nagyon hasonlóan képzelem el, mint amikor te otthon pengeted a gitárt mondjuk.
1: Ti csillagászok ott a svábhegyi csillagvizsgálóban ilyen fordított életet éltek, és most lehet, hogy bárgyúnak hangzik a kérdés, de hogyha csillagokat szeretnél látni, vagy bolygókat szeretnél látni, akkor azt a sötétben a fényszennyezéstől mentesen tudod megtenni. Vagyis bemész este 8-ra, 9-re sötétedéskor, és amikor kell föl a nap, akkor szépen kikapcsolod a számítógépet, és mész haza.
2: Vannak csillagászok, akik így élnek, tehát tényleg este. Ugye a svábhegyi csillagvizsgáló egy látogató központja, a könnyen megjegyezhető nevű Hunrán Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Konkoli Tege Miklós Csillagászat Intézetnek. És ebben a hosszú névben dolgoznak a kutatók. Tehát ott van az, hogy 60-65 kutatónak az a munkája, hogy új dolgokat fedezzen fel. Legtöbbjük egyébként nappal dolgozik, tehát korábban lemért adatokat dolgoznak fel, és utána abból próbálnak valami tudományos áttörést elérni. Az országban mindig nagyjából 3-4 olyan csillagász van, akik éjszakai életet élnek, ők heti váltásban vannak fent Piszkéstetőn, tehát a Mátrában vannak azok a távcsövek, amikkel ténylegesen a méréseket végezzük. Régen Budapesten volt, tehát ma azokban a távcsövekben lehet belenézni, amikkel 50-60-70 évvel ezelőtt a felfedezéseket tették. De Budapesten túl nagy a fényszennyezés most már ahhoz, hogy tudományra legyenek használva, úgyhogy átadtuk a nagy közönségnek.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kulturfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Szabó Norton csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszönjük szépen.
3: Szervusztok, üdv a hallgatóknak is.
1: Az elmúlt szűk negyed órában már beszéltünk arról, hogy miért és hogyan lesz valaki csillagász, ezt elmondtad Norton, te pedig Lajos elmondtad, hogy igen, jó magad is zenélsz, ha bár ez csak hobbi szintű az életedben, mert leginkább a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere, vagy folytassuk veled, Norton. Mindenféle előadásokat tartasz, mindenféle távcsövekbe nézel bele, vagy hát kutatod azokat a felvételeket, gondolom, amiket a James Webb, vagy az akármelyik távcső küld nektek, vagy hozzáférhető bárki által az internet bugyraiban, vagy nem tudom, hogy van-e belső levelező rendszeretek nektek, csillagászotoknak, erről majd a későbbiekben beszélünk, de hogy akkor neked ilyenekkel tisztában kell lenni. Nyilván fizika szakot végeztél, nem tudom, csillagászat szakirányjal, de hogy te a relativitás elméletet, a Fermi paradoxont oda-vissza tudod.
3: Hát ezeket kell tudni azért. Pont relativitás elméletből volt a legrosszabb jegyem az egyetemen, de igen.
1: Van ilyen szeminárium, hogy relativitás elmélet?
3: Van ilyen óra, igen. Általános és speciális relativitás elmélet órák ezek. Ezek részét képzik a fizikus, meg utána a csillagász képzésnek is. Iszonyatosan sokat kell számolni, és hát én tudok számolni nagyon sokat, csak nem azzal a tempóval, mint amit mondjuk egy ZH megírása közben az egyetemen kell produkálni, úgyhogy abból nekem voltak azért problémák, de igen, tehát nyilván ezeket kell tudni. Én egy olyan szerencsés szituációban vagyok, hogy a saját adataimat használhatom, tehát én magam megyek fel piszkéstetőre, és én mérek azzal a távcsővel, amit utána feldolgozhatok.
1: Egyenlő MCC nézve, csak be kell írni a megfelelő számokat, aztán utána kész kiszámolja az ember zsebszámológéppel.
3: Azt hiszem, hogy lehet, hogy volt egy ilyen feladat a 26-ból, talán a 4-esnek a C feladata az ez volt.
1: Említettem egy ilyet az imént, és valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt már mondtam, hogy ha valaki csillagász szeretne lenni, akkor nyilván van benne egy ilyen titkos vagy nem titkos vágy, hogy titkolt vagy nem titkolt vágy, hogy majd ő találja meg az első idegen lényeket a, nem tudom, naprendszeren kívül vagy belül, tök mindegy. És hogyha már Fermi paradoxont említettem, akkor ugye egyszer leültek valahol Amerikában, a kantinban, amikor éppen nagyon kutattak, és akkor mondta ez a zseniális olasz fizikus, hogy akkor hát az van, hogy olyan nagy a világegyetem, meg kellett volna már találnunk őket.
3: Igen, tehát én sem emlékszem, hogy pontosan kiküldtek ott, ugye amikor a Manhattan projekten dolgoztak, a kor legnagyobb fizikusai akkor kérdezte meg Fermi, hogy hol van mindenki, és itt nem arra utalt, hogy elkéstek a kollégák az ebédszünetről, hanem miért nem találkoztunk még az idegenekkel, és akkor rögtön elkezdtek ötletelni mindenféle megoldásokon. Az egyik megoldás az az lett, hogy hát itt vannak, és magyaroknak hívják magukat. Mert ugye a Manhattan projekten egy kupac magyar fizikus dolgozott, akik nagyon furán beszélték az angolt, zseniális felfedezéseket tettek, és emiatt rájuk sütötték, hogy ők az idegenek, akik ilyen titkos tudást próbálnak itt eladni.
1: Jó, hát ez nyilván csak az adoma része, vagy a vicc része a dolognak, de hát azért a Fermi paradoxon attól még létezik.
3: Igen, és ez egy fontos kérdés, tehát hogy nem lesöpörjük az asztalról a földön kívül életnek a kutatását, tehát ez igenis érdekes, és asztrobiológusok azok egyrészt a kialakulását, másrészt a földön kívül életnek a megmaradását aktívan kutatják azért.
1: Erről majd a későbbiekben még egy-két mondatot váltunk vissza hozzád, Lajos. 1999-et említettél. Az még ugye az Y2K, vagy nem tudom milyen vírus előtti időszakot feltételezi, szóval 27 éve működik ez az együttes. Te hogy kerültél kapcsolatba velük?
2: Így van, ebbe már belegondolni is egyébként hátborzongató, hogy ez ilyen sok idővel ezelőtt történt, és én ott voltam az első koncertjén egyébként a zenekarnak vendégként, és az Indexnek, az akkor Indexnek a fórumán ismerkedtünk össze így barátainkkal, és ott terült ki, hogy hát van egy csapat lelkes gimnazista, vagy hát akkor már éppen egyetemet kezdő fiatal srác, akik ezt elhatározták, hogy ők Pink Floydot szeretnének játszani, ami azért 99-ben még egy óriási vállalás volt, tehát hogy elképzelhetetlenül távolinak tűnt, hogy ez sikerüljön, de végül is a Santa Fe pubban, hogyha lehet ilyet mondani, nem tudom, hogy megvan-e még ez a hely, Újpesten egy ahol be kellett mondani a zenekarnak az ikonikus kétféle mexikói étel különlegességből lehet választani, ezt néha még mai napig bemondják egyébként a legkomolyabb helyszíneken is, mert ez ennyire megmaradt markánsan. Hát ott találkoztunk mi is ezzel így a pop szakmával, meg hogy így milyen érzés a színpadon lenni, és ez végül is, ez első koncert is már annyira sikeres volt, hogy akkor csináljunk egy következőt, és egy organikus fejlődésen keresztül ment át a zenekar, tehát kluboztunk sok ideig a Jókai klubban, ami szintén a Sovábhegyen van, hogyha tudom. Tehát, igen, hogy igen, nagyon közel van ahhoz, ahol most is fel fogunk lépni. És aztán, ahogy fejlődött a zenekar tagcserékkel, mindenfajta technológiai ugrással, úgy tudtunk egyre komolyabb helyszíneket is meghódítani, és hát ezek között már ott van például az A38 hajó is, ott van a Műpánnak a Nemzeti Hangversenyterme és a Fesztivál Színháza, rendszeres vendégek vagyunk a Várkert bazárban, és a közönség pedig jön velünk folyamatosan, számunkra már egészen szürreális jegyárak mellett is, ezt nem tudom, hogy lehet ilyet most így hirtelen mondani, de hogy így ugye menet közben egy koncert megrendezésének a költségei is olyan magasba törtek, hogy ezt nem, tehát hogy a zenekar alapvetően arra törekszik, nem egy profit orientált zenekar, tehát mi nem akarunk ebből meggazdagodni, nem akarunk soha haknit csinálni, mi azt szeretnénk, hogy a lehető legautentikusabban szólaljon meg az a zene, amit mi nagyon szeretünk, és ez a Pink Floyd.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban tehát a Keep Floyding zenekar menedzsere Balázs Lajos és Szabó Norton csillagász. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Szabó Norton Csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Szervusz!
3: Szia!
1: Bright Side of the Moon lesz majd koncert fönt a Svábhegyi csillagvizsgálóban, erről majd a későbbiekben beszélünk, de most még vissza a csillagászathoz, meg az űrkutatáshoz. 60-as években történt, ugye, hogy állítólag az oroszok mindent elértek először, amikor űrverseny volt, aztán az amerikaiak küldtek mégiscsak először embert a Holdra. Tényleg járt ember a Holdon?
2: Igen.
1: Tényleg ott volt Neil? Ő csinálta azokat a fényképeket? Ott van még mindig az a lábnyom?
2: Igen, tehát ott volt a Hold felszínén, ugye 6-szor szállt le ember a Holdra. Tehát ez egy hatalmas dolog. Ugye 69-ben az Apollo 11-re emlékszik mindenki, de utána az Apollo 12, 14, 15, 16 és 17 is leszállt. Uh-huh. Tehát nagyon sok helyen hagyta ott a lábnyomát 12 űrhajós a Holdnak a porában. Igazából semmi nem történt azóta se ezekkel a helyszínekkel. Tehát a Hold körül keringő szondák, akár kínai, akár indiai, vagy az amerikaiak rendszeresen lefotózzák, és még a lábnyomokat is lehet Hold körüli pályáról látni. Mi nagyon örültünk a tudományos hozadéknak, tehát azok a kőzetek, amiket ők visszahoztak, azok hatalmas mennyiségű információt tártak fel előttünk, azok az eszközök, amik mai napig ott vannak a Hold felszínén, és még mindig is szolgálják, szintén sokat segítenek, de igazából a tudományos eredmény az egy ilyen szerencsés extra volt a Holdnál. Tehát ez egy technológiai, politikai verseny volt valójában.
1: Igen, a 60-as évekről beszélünk, amikor űrverseny volt, és azt említettem az imént, ugye, hogy az oroszok mindenben megelőzték az amerikaiakat, abban nem, hogy embert küldtek a Holdra, mert az első ember az űrben, az első élő lény az űrben, stb., azt mind az oroszok érték el először.
2: Hát azért nyilván egy kicsikét mindig árnyalható a történet, tehát, hogy így hetekkel, hónapokkal voltak csak az oroszok előrébb, de mondjuk az első élő lények a Hold körül, azok szovjetek voltak. Két szovjet mocsári teknős kerülte meg először a Holdat a Zond 7 küldetésnek a keretei között, tehát hogy azért nem voltak annyira lemaradva egyik vagy másik oldal. Igaz, hogy az első műhold, ami föld körül keringett, mondjuk szovjet, de az első tudományos műhold az már amerikai. Vagy mondjuk az első kép a földön földről, kívülről lenézve megint csak amerikai. Tehát azért eléggé fej-fej mellett volt itt a két fél.
1: Most viszont megint van, hogyha lehet így fogalmazni, űrverseny, csak nem az oroszok, illetve a szovjetek és az amerikaiak, hanem a kínaiak és ugye az amerikaiak között. És pár hónappal ezelőtt mindenki árgus szemekkel figyelte, hogy akkor elindult az űrhajó, megkerülte az űrhajó, és aztán visszajött az űrhajó. A következő lépés pár év múlva, hogy akkor megint megy ember.
2: Így van. Tehát az új űrverseny az abszolút itt kopogtat. Áprilisban 4 ember megkerülte a Holdat amerikai oldalról, és hetekre, vagy maximum hónapokra vagyunk attól, hogy Kína ember nélkül, de már az emberes űrhajóját körbevigye a Hold körül. A következő hónapokban, 1-2 évben megint csak itt lesz ez a hetekre, hónapokra egyik a másikat előzi. Az Artemis 3 küldetés lesz a következő amerikai részről, ahol kipróbálják a leszálló egységet, de még földkörüli pályán, és jelenleg 2028-ra tervezik az emberes Holdra szállást. Őszintén szóval szerintem ez egy kicsikét túl optimista idővonal, tehát én szerintem ők csúszni fognak. Kína azt mondta, hogy 2030-ra, nekik elhiszem.
1: Ti is figyeltétek egyébként ott a csillagvizsgálóban, amikor volt áprilisban ez a bizonyos küldetés, akkor ott ültetek a különböző távcsöveitek tövében, és akkor néztétek, hogy hol jár az űrhajó?
2: Igen, nyilván hatalmas érdeklődés övezte részünkről is. Indítást, meg a visszatérést, azt élőben közvetítettük, ott izgultunk, és megszakítottuk a rendszeres tudományos programot annak érdekében, hogy a piszkéstető Schmidt távcső az ne földközeli kisbolygókat keressen egy kis ideig, hanem lefotózzuk az Artemis 2 űrhajót. Ezzel is segítettünk egy picikét a pontos pálya meghatározásban, tehát nyilván ilyenkor mi is nagyon izgulunk, és minden űrszerelmes ilyenkor egy kicsikét a Hold felé néz.
1: Vissza hozzád, Lajos. Említetted már, igen, hogy szoktál gitározni, de a zenekarnak a menedzsere vagy. Tudnélik, a Keep Floyding zenekarnak a menedzsere vagy. És hát a gitározási tudásod nyilván azért kapacitálna téged arra, hogy akkor néha felállj a színpadra. A többiek nem kapacitálnak, hogy Lajos, olyan közel állsz hozzánk, tudsz gitározni. Néha nem jössz fel egy-két dal elejéig?
3: Nem. Ez maximum évente egy-két próbán történik meg, és akkor én azt gondolom, hogy jó ez így. így jó ez a feloszlás, tehát hogy már jó ez a felosztás. A zenész az álljon a színpadon és zenéjen, a menedzser pedig intézze a profi és sikeres koncert körüli teendőket.
1: Alapvetően egy tribute zenekarról van szó, ugye, Keith Floyding, tehát hogy a Pink Floydnak a zenéjét játszott, csak a Pink Floydnak a zenéjét
3: játszott. A Pink Floydnak a zenéjét játszuk, így van.
1: Nem gondolkodtatok még rajta? Te, mint a zenekar menedzsere, nem dobtad még be nekik, hogy akkor mi lenne, hogyha ebben a stílusban, vagy más stílusban nekiülnétek, és akkor csinálnátok valami új dalt?
3: Vannak ilyen próbálkozások. Goldschmidt Gábor egyébként a zenekarnak a frontembere, ő adott ki egy saját neve alatt adott ki egy lemezt, és nem feltétlenül egyébként a Pink Floydra hasonlít az a zene, amit ő végül magából így zeneszerzőként és gitárosként kiadott, de én nagyon örömmel hallgattam, és egy szuper zene az is, abszolút. A progresszív rock hagyományait ápolja tovább.
1: Hogy mi lesz a program június 24-én, arról majd a későbbiekben beszélünk, de hogy ott az ötlet, hogy akkor a Keep Floydingot, pontosabban a Pink Floydnak a zenéjét, azt föltegyétek egy ilyen piknik hangulatú koncert helyszínére a Svábhegyi Csillagvizsgáló mellé kertjébe.
3: Mi, tehát nagyon keresjük azokat a helyszíneket, amik szabadtériek és különlegesek. Hosszú-hosszú éveken keresztül lobbiztunk azért, hogy felléphessünk a Óbudai Amfiteátrumban, a Katonavárosi Amfiteátrumban, és ez is sikerült, és ez is egy óriási eredmény volt, és egy nagyon-nagyon-nagyon nagy sikerű koncert lett belőle. Ugye itt a 1972-es Pompei koncertet próbáltunk meg reprodukálni akkor. Nyilván a Pink Floydnak nincsen a Svábhegyi Csillagvizsgálóhoz, vagy bármilyen csillagvizsgálóhoz kapcsolódó koncertje, de maga a program, amit mondtál, és amit kitaláltunk, az viszont szorosan kapcsolódik hozzá. Tehát ennyi elég annyit mondani, hogy Dark Side of the Moon, elég annyit mondani, hogy Set the Controls for the Heart of the Sun, ezek azok a dalok, amik egyértelműen az univerzum, a space rock irányába egy utalás az anyazenekar irány oldaláról.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban, tehát Szabó Norton, csillagász és Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere. Egy szép pici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Balázs Lajos, a Keep Floyding zenekar menedzsere, és Szabó Norton csillagász üldögélnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek még egyszer benneteket. Sziasztok!
2: Szervusz!
3: Szia!
1: Június 24-én lesz tehát nálatok ott fent, nézek rád Norton, a svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban mellette, ott az ősfás parkotokban egy koncert, méghozzá egy Keith Floyding koncert, ami eltart, ha minden jól megy, 9-ig, és akkor 9 után pedig majd kezdetét veszi egy ilyen tudományos ismeretterjesztés. Jó magad fogod ezt prezentálni, és a negyedik dimenzióról fogsz beszélni?
2: Ott leszek én is, tehát sok helyszínnel készülünk, több mint egy tucat távcső lesz kipakolva. Nyilván a nagy kupola az egy hatalmas attrakció, tehát oda sokan be akarnak majd menni, de kint a kertben, a kutatóépületnek a tetején egy gyönyörű körpanorámás teraszon is lesznek felállítva távcsövek, és igen, amint leszáll a sötét, megjelennek az első csillagok, megjelenik a Vénusz bolygó az égen, fel kell a hold, akkor rögtön indul is a csillagászati program.
1: Visszahozzád, Lajos, Keep Floyding, kicsit kozmosszerű zenét visztek oda. Egy 2 órás koncertre kell készülniük a látogatóknak, ugye?
3: Így van, pontosan. A zenekarunk egyébként híres arról, hogy mindig tematikákban gondolkodunk, tehát hogy van egy koncertnek egy címe, és ahhoz, vagy a helyszínre reagálva próbáljuk meg összeállítani azt a setlistet, azt a dallistát, amit el fogunk majd akkor játszani, és ez ebben az esetben is így lesz. Az is egy hagyományunk, hogy nem áruljuk el előre soha pontosan a setlistet, de hagyunk ilyen kis tippeket azzal kapcsolatban, hogy mit lehet hallani. Hát itt ez most nem olyan nagy titkot árulok el, szerintem, hogy a Dark Side of the Moon az el fog hangozni. Elejétől a végéig el fog hangozni, ami szintén egyébként egy nagy vállalás, de ez már azért nekünk könnyen kisújból megy.
1: Vagytok annyira bevállalósak, vagy a zenekar bevállalós annyira, hogy akkor a Dark Side of the Moon helyett majd azt fogják mondogatni a szájukkal, hogy Bright Side of the Moon, hiszen ez a koncert címe, pontosabban a programnak a neve.
3: Igen, igen, de hát azért ez egy ilyen poén, egy ilyen belső poén is egyébként, mert hogy ugye there is no dark side of the moon really, matter of fact it's all dark, így fejeződik be a Dark Side of the Moon című lemez, és erre próbáltunk megreflektálni, hogy akkor most a fényes oldalát fogjuk látni a csillagászok segítségével.
1: Visszahozzád, Norton. 2 órán keresztül tehát a Keep Floyding zenekar majd ott koncertet ad nálatok a svábhegyi csillagvizsgáló parkjában. Említetted, hogy számtalan helyszínnel és programmal készültök, lesz pizza is, meg lesz mindenféle evésimás. Ez a program elsősorban zeneszeretőknek szól, vagy hogy készültök, hogy azok, akik a Keep Floydingot szeretik, jöjjenek, vagy azok jöjjenek, akik egyébként érdeklődnek a Vénusz gyűrű iránt, a Mars iránt, vagy nem tudom, másik csillagok iránt.
2: Én azt gondolom, hogy eléggé nagy a metszet azért eleve a Pink Floyd rajongók, a ti konkrét hallgató közönségeteket annyira nem ismerem, de gondolom, hogy azért Magyarországon azt lehet látni, hogy a zene és a csillagászat, Pink Floyd és a csillagászat azért nagyon sok módon kapcsolódik. Nyilván szerintem többen érkeznek majd a koncert és a Keith Floyding zenekar miatt, és szerencsére maradnak majd csillagászatra, és őket meg lehet fertőzni majd azzal, hogy hát ez is izgalmas ám, a csillagászat önmagában, de igazából bárki, aki szeretne egy kellemes nyári estét eltölteni, remek zenével, tök jó pizzával, kellemes italokkal, és a végén pedig csillagokat nézni, az kortól, nemtől függetlenül, érdeklődéstől függetlenül azt tudom mondani, hogy bárkinek ajánlott.
1: 24-én tehát Bright Side of the Moon fönt a csillagvizsgálóban, a svábhegyi csillagvizsgálóban, pontosabban a mellette lévő parkban. Ezen kívül a Keep Floydingnak erre a nyárra, a következő hónapokra van még valami bevésve a naptárba, menedzser úr?
3: Természetesen, de ha már a zenekar hagyományairól beszélgettünk, akkor itt is mindig tartjuk magunkat ahhoz, hogy a következő koncerten jelentjük be a következő koncertet. Mi nem egy olyan zenekar vagyunk, aki minden héten és minden fesztiválon fölép. Jellemzően az átlag az a havi egy koncert, és ezekhez a különleges helyszíneket keressük, kutatjuk. Legyen ez akár egy barlang a jövőben, hogyha most ezzel kapcsolatban spoilerezhetek, folynak a tárgyalásaink, vagy legyen ez akár Budapest egyik legnagyobb koncert terme, de ezzel kapcsolatban sem szeretnék még konkrét információt.
1: Minden esetre 24-én tehát mentek föl akkor a Schwab-hegyi csillagvizsgálóba.
3: Így van, és még Norton szavait ki szeretném megrészíteni egyébként azzal, hogy természetesen a koncert rajongó közönség közül is szerintem sokan lesznek ott, akik először fognak így távcsőben nézni, és akkor fogják elveszíteni a galilei szüzességüket. Illetve, hogy ezt a programot mindenféleképpen egy ilyen több generációs programnak tervezzük, és ez nekünk abszolút szívügyünk, tehát, hogy mindenféleképpen szeretnénk azt, hogy adott esetben, mi tudjuk jól, hogy a mi hallgató közönségünk azért az már az 50 pluszos korosztályból érkezik, de nagyon-nagyon szeretnénk azt a hagyományt tápolni, hogy apák a fiaiknak átadhassák a Pink Floyd iránt érzett szenvedélyüket, mert meggyőződésünk, hogy ez egy olyan zene, aminek még évtizedekig, akár én megmerem elkockáztatni, hogy évszázadok múlva is fogják játszani, úgy, ahogy játszanak ma is Beethovent és Mozartot. A Pink Floyd is ezek közé a zenei teljesítmények közé fog kerülni.
1: Földi időben számolva az egyébként elég sok, hogyha kilépünk a földből, akkor évmilliárdokról is beszélhetünk, na de hát ez már egy másik történet, és akkor visszahozzá Norton egy kit utolsó kérdés erejéig. Volt már olyan, hogy belenéztél a távcsőbe bármelyikbe, és meglepődtél, hoppá, hogy eddig ezt nem láttam mit, vagy nem erre számítottam?
2: Olyan, hogy nem arra számítottam, olyan nem volt, de őszinte ledöbbenés így is érheti azért az ember távcsőben. Nekem az egyik legnagyobb csillagászati élményem, az még csak nem is a Schwab-hegyi csillagvizsgálóhoz köthető, hanem a Bakonybéli Pannon csillagdához, hogy a konkurenciát egy kicsikét idehozzam. Nekem egyébként alma máterem csillagászati ismeretterjesztésben. Elment már a csoport éjszaka, és ott a csillagász fent lakik a csillagvizsgálóban.
1: Aha.
2: És az éjszaka közepén kimentem, kinyitottam saját magamnak a kupolát, távcsővel, ráfordultam az M51 nevű galaxist, ez egy örvény galaxisnak nevezett objektum, éppen ütközik két galaxis, és lehet látni a spirálkarokat, lehet látni az ütközést. Hogyha valaki esetleg nem látta az elmúlt időszakban, akkor még néhány millió éve van bepótolni, tehát hogy ez nem egy nagyon kapkodós esemény. És azt, ahogyan láttam a sötét bakony jég alól, az nem lepett meg, de egy olyan élmény volt, ami örökre beégődött.
1: Kutatjátok folyamatosan az eget, ti csillagászok, és te is, Norton. És hát, hogyha nézegeted, akkor nyilván előbb-utóbb, nem tudom, hogy ezek urbánus legendák, vagy nem urbánus legendák, a Roswelli eset óta láttak, nem láttak különböző vadászrepülőgép, vagy nem tudom, utasszállító repülőgép, pilóták ilyen azonosítatlan repülőtárgyakat. Te láttál már olyat az égen, amiről nem tudod, hogy az micsoda?
2: Olyat láttam, amiről ott helyben nem tudtam, de aztán néhány perccel később rájöttem, hogy az első Starlink vonatot látom, ugye Elon Musknak a műholdjai még szépen sorban mászkálnak. Szóval ugye elsőre megpillantani kicsikét ijesztő volt, illetve szintén Elon Muskhoz köthető, tavaly volt egy rakétaindítása, ami után Magyarország fölött dobták ki az üzemanyagot. Ennek semmilyen földi hatása nincsen egyébként, de egyszer csak megjelent az égen egy hatalmas kék spirál. És akkor így néztem, hogy Jézusom, mi az Isten történik most. Ugye azért, amikor egy kutató, vagy nem is kell kutatónak lenni, egy szkeptikusabb ember lát az égen valamit, amiről nem tudja, hogy micsoda, akkor ez nem az az első gondolat, hogy ezek földön kívüliek.
1: Megpróbálod megmagyarázni.
2: Tehát, ha nem is próbálom megmagyarázni, azt tudom elrakni magam, hogy látok valamit az égen, amiről nem tudom, hogy micsoda.
1: Aha.
2: És kell hozzá több információ, kell hozzá több adat, hogy annak aztán a természetét megismerjük. Az űrspirálnál úgy viszonylag segített nekem az, hogy ugye a kis agyamban ott volt hátul, hogy ja igen, délelőtt indult egy rakéta, az valószínűleg mostanra dobja ki az üzemanyagát. Tehát lehet, hogy ez emiatt történt. Nagyon sok feljegyzés van, ugye, tényleg, ahogyan említetted, vadászpilóták részéről, csillagászok is szoktak jelenteni olyan jelenségeket, amiket nem értünk. Van nagyon sok nemzeti űrügynökségnek, de például a Pentagonnak is forró drótja, ahol be lehet jelenteni azt, hogyha valamit látunk, de ezekről általában tényleg a legtöbb, amit el tudunk mondani, az, hogy nem tudjuk, hogy micsoda. Tehát ebből következtetni arra, hogy földön kívüliek, tényleg olyan térfájdító logikai ugrás. Általában mondjuk Amerikában kiszokott derülni, hogy lámpások, tűzijátékok, július 4-én van a legtöbb UFO bejelentés. függetlenség napján.
1: Amikor a legtöbb tűzijáték van.
2: Akkor a legtöbb tűzijáték, illetve tavaly például kiderült, hogy, hogy az UFO-k, amiket látnak az USA-nak a nyugati partján, azok valójában egy nem messze lévő kínai halászhajóról feleregetett kémballonok voltak.
1: Utolsó utáni kérdés a végére. Ugye alapvetően te tudós vagy, az ismert tudományok világában gondolkozol, nyilván vannak ismeretlen tudományok is számunkra, emberek számára itt a Föld nevű bolygón, amit talán még nem tudunk, mert hogy nem tudom, az fekete lyukakhoz, vagy akármilyen űrutazáshoz, stb. Kapcsolódik, de olyan nagy a világegyetem, és folyamatosan tágul állítólag. Neked privát gondolataid, és nyugodtan rugaszkodj el attól, hogy akkor mi az, amit megtanultál, vagy láttál, hogy szerinted van olyan nagy a világegyetem, hogy értelmes lények bárhol, nem tudom, a naprendszer peremén túl egy másik galaxisban létezhetnek?
2: Hát azért az is vitatott, hogy a Földön létezik-e értelmes élet, tehát, hogy, de hogyha ha tényleg az én saját véleményemre vagyunk itt kíváncsiak, akkor én nagyon kicsi esélyét látom annak, hogy ne legyen. Tehát egy ilyen hatalmas univerzumban, tényleg csak a mi galaxisunkban van 2-300 milliárd csillag, és ennyi galaxis van legalább az univerzumban, tehát az, hogy csak egyetlen egy bolygón alakuljon ki élet, arra eszméletlenül picike az esély. A gond az, hogy óriásiak a távolságok. Mint térben, tehát a legközelebbi csillag 4,5 fényév, a jelenlegi technológiánkkal olyan 60-80 ezer év lenne oda jutni.
1: Ha.
2: Illetve időben is. Amikor dobálózunk ilyenekkel, hogy valami 2000 fényévre van, vagy 2 millió fényévre van, azt jelenti, hogy a fény 2 millió év alatt jut ide. Idegen civilizáció ránéz ebben a pillanatban a Földre, mert annyira fejlettek mondjuk, de 200 millió fényévre vannak, akkor nagyon kezdetleges, hát fákat már talán ki tudják mutatni, hogy vannak a Földön, de hogy szó sincs arról, hogy itt intelligens élet lenne a Földön. Aha. 200 millió évvel ezelőtt.
1: És ez már relativitás elmélet.
2: Benne van ebben az is, tehát időben nagyon könnyedén el tudunk mászni egymástól. Ugye a technológiai civilizációnk az 200 éves nagyjából. Most így a rádió feltalálása vezettem nagyjából. Ugye onnantól kezdve tudnánk beszélgetni egyáltalán bárkivel. Ugye urbánus legenda, hogy a 1936-os berlini nyitóbeszéd volt az első, igen, ami kijutott a csillagközi térbe. Ez 36-ban történt, az nincs 100 éve. Tehát elvileg a technológiai civilizációnkról a Föld 100 fényéves körzetében értesülhet egyáltalán bárki rádióval. 100 fényéven belül hát van azért egy néhány tucat csillag, de nem az a milliárdos szám.
1: Lajos, Norton, Norton, Lajos. Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét nektek.
2: Köszönjük, derülteget.
3: Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik. Már csütörtök van, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Szia Laci, mit hoztál mára?
1: Szia Rory, és köszöntöm a hallgatókat is. A média klikken is eléred a népszerű magyar sorozatot, a Csak Színház és Más Semmit. Már is mondom, a negyedik évad alapsztoriát, lesz itt színház, intrika, szerelem, álmok, sikerek, csalódások. Ebben az évadban új kihívás elé néz a színház társulata. A komédiás színház immár magánkézbe került. Dénes, azaz Szervét Tibor úgy dönt, hogy felújítatja az épületet, ezért a munkálatok elvégzése alatt a társulatnak új helyre kell költöznie. Ez a sorozat alapsztori, amit tehát a média klikken is elérsz, Csak Színház és Más.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszönjük.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most startol a kitekintő, amiben minden héten a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb és legnépszerűbb dalait mutatjuk be neked. Ma este is megéri tehát velünk tartani. Már is kezdünk.

Petőfi Rádió minden magyar kivéve ezt az órát, mivel ezúttal is startol a kitekintő Fekete Lacival, na meg a nemzetközi könnyűzenei világ legfrissebb aktualitásaival. Legelső nevünk Jenny Kim, a dél-koreai énekesnő, aki egyébként rappel is. A zenei világban Jenny néven találhatjuk meg őt, és bevallom, hogy én eddig nem ismertem, viszont amikor megnéztem, hogy a Spotify oldalát havonta csak nem 50 millióan hallgatják, hát akkor azért egy kicsit elszégyeltem magam, pedig annyira kedves és dallamos popzenéket készít, hogy hihetetlen. Less Than a Lover című újdonsága 6 nappal ezelőtt debütált, és azóta már több mint 4 millióan hallgatták meg. Most pedig én hozom el neked itt a Petőfin, tehát Jenny dalát, ez a Less Than a Lover.

Petőfi Rádió minden magyar, és ebben az órában a kitekintő szól Fekete Lacival, most irány Los Angeles és a Cat Sign nevű lánycsapat, ami 6 tagból áll. A formációt pedig sokan csak a globális lánycsapatként nevezik, mivel tagjai a Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Svájcból és Amerikából találtak egymásra. Hihetetlen. Wild című lemezük augusztus 14-én fog megjelenni, amin majd az Animal című dal is hallható lesz, ám én ma este elhoztam neked kvázi ízelítőként. Zenél tehát a Cat Sign itt a kitekintőben, ez az Animal.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a kitekintőt hallgatod, amiben most a popot felváltja az őszinte country. Max McNown következik most, az amerikai, egészen pontosan oregoni énekes és dalszerző. Max még viszonylag friss név a szakmában, ugyanis 2023-ban indította el zenei karrierjét, ennek ellenére azonban rendkívül sikeres. És pillanatokon belül azt is meghalljuk, hogy miért. A 25 éves énekesnek ugyanis valami kivételesen szép hangorgánuma van, és olyan tisztán énekel, hogy mindenképpen megéri belehallgatnunk. Famous to You című dala még csupán pár nappal ezelőtt jelent meg, amit most már is hozok én itt a Petőfin.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok. Ebben az órában a kitekintő szól, aminek soron következő neve Morgan Wallen, akit szerintem sokan ismerhetnek is, mivel világszinten is rendkívül ismert. Az amerikai country pop énekes 2014-ben indult el a zenei pályán, azóta pedig nevét megismerte a világ. Például csak Billboard Music Awards-ból van neki 14, elnyerte az év előadója díjat is a Country Zenei Szövetség 58. díját, és még a listát sokáig sorolhatnánk. Been By Now című dala július 24-én jelent meg, és témájában egy kapcsolat végét dolgozza fel, miután túl sokáig ragadtak benne egy rossz helyzetben a felek. Itt a kitekintőben most tehát énekel Morgan Wallen, ez a Been By Now.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és ez benne még egy remek darra a kitekintő Fekete Lacival. A ma este óra zárója az amerikai indie rock együttes a The Strokes, ami már nem egy fiatal csapat, ugyanis közös történetük 1998-ig nyúlik vissza. Ám megérte egymásra találniuk, mivel már első nagylemezük is felkerült a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb albuma elnevezésű listájára. Legfrissebb lemezük a Reality Awaits, még friss és ropogós. Ezen hallható eredetileg a Dine and Dash című dal is, ami szerintem több, mint egy méltó óra záró zene. Én egyébként az egész lemezt ajánlom mindenkinek, nagyon-nagyon jó dalok vannak rajta, nálunk pedig szól a Dine and Dash, itt a Petőfén.

0: magyar.
1: Minden magyar.
0: Petőfi Rádió.
2: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék. S hogy megóvsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, míg végül kicsit vak is lettem, de érzem, itt vagy.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, amiben az elmúlt 60 percben a Petőfi kitekintőt hallgattad. A jövő héten csütörtökön ismét kitekintünk, és elhozzuk neked a világ legnépszerűbb zenéit. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Esti Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni pár évvel. Évtizeddel ezelőtt ültem a tévé előtt, és megjelent egy tehetségkutató műsorban, amikor azok még a fénykorukat élték, egy srác, aki visszafogott volt, hatalmas hanggal, és el sem hitte, hogy ő eljut a döntőig, ráadásul meg is nyeri. Azt hiszem egészen pontosan 2004-ben azt a bizonyos tehetségkutató műsort, azóta pedig hát felszántotta a slágerlistákat, a magyar zenei életet, legutóbb a parlament lépcsőjét is, Molnár Ferenc karamell velem szemben a stúdióban.
2: Köszönöm. Hello, köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
1: Több mint két évtizede, azért ez...
2: Ne is mondd, igen. Tényleg felfoghatatlan amúgy. És az a durva benne, hogy szokták mondani, hogy ez ilyen közhely, de tényleg annyira igaz, hogy egy pillanat alatt, mint egy pillanat, egy csettintés lett volna 20 év, vagy 22 év. Nagyon durva.
1: Olybá tűnik nekem kívülről, és persze javíts ki, ha tévedek, hogy a te karriered onnantól kezdve, hogy feltűntél abban a bizonyos tehetségkutató műsorban, az egy folyamatosan felfelé ívelő, vagy bizonyos hírességi szinten, vagy nagysági szinten stagnáló karrier, vagy életút, de hogy nem voltak benne nagy visszaesések, nem voltak benne nagy törések.
2: Hát ez egy érdekes felvetés, mert egyébként biztos voltak, lehet, hogy nem hatalmas törések vagy hullámvölgyek, de én mindig ezt mondom a tanítványaimnak is, hogy ez egy olyan világ, ez egy olyan szakma, hogy törvényszerű, hogy mindig lesznek benne hullámvölgyek, és erre, hogy mondjam, nem érheti az embert váratlanul, még akkor is, ha váratlanul éri, szóval erre számítani kell. Én, amikor megnyertem a műsort, a Megasztárt, akkor rögtön ez volt az első gondolatom, hogy hogyan tudok úgy építkezni mentálisan is, meg így a karrier szempontjából, hogy amikor jönnek a nehezebb időszakok, ami törvényszerű, hogy jönnek, jönni fognak, akkor majd azzal mit kezdek? Mert nem lehet szerintem örökké ugyanazzal a, hogy mondjam, ugyanazon az amplitúdon menni több mint két évtizeden keresztül. Úgyhogy voltak hullámvölgyek egyébként, de ez tök szerencsés, hogy ebből a közönség azért nem sokat érzékelt. Szóval nekem is voltak nagy váltások, menedzsment váltások, kiadóváltások, alkotói válság, amikor egyszerűen, nem tudom, évekig nem tudtam egy épkézláb dallamot írni, vagy egy dalszöveget, de azért próbáltam ezeket, hát, hogy ezt a közönség ne érzékelje, hogy azért vannak belső harcok, belső vívódások.
1: Ez ilyen titkos ügyek ezek, akkor azt nem tesszük ki a közönség elé, hogyha nem tudom, bármi történik az adott művésznek, a sztárnak, a rajongott ideálnak az életével?
2: Figyelj, jó kérdés, mert soha nem titkoltam, de azért nyilván az ember, tudod, azzal nem szívesen szerepel, hogy hát most alkotói válságban vagyok, és hogy nem tudom.
1: Van, aki ezzel hangzik végig egyébként.
2: Én nem, mindig azt gondoltam, hogy ezek ilyen belső, szinte magánügy dolgok, vagy egy, nem tudom, egy nehezebb menedzsmentváltás, vagy egy nagyobb csalódás. Én ezeket azért nem mondtam el a közönségemnek, hanem mindig azt próbáltam sugározni a nehezebb időkben is, hogy erős vagyok, és hogy kitartok, és hogy akkor is csinálom. Mert így is álltam hozzá, hogy én mindig szerettem ezt csinálni, meg imádtam, és ezt akartam megmutatni.
1: Olyan nagy törés volt, amikor azon gondolkodtál el, egészen 2004-ig vissza, vagy korábban, mert már előtte is foglalkoztál nyilván zenével. Szóval olyan nagy törés volt, amikor azt mondtad, hogy kiszállok belőle, nem folytatom tovább.
2: Hát figyelj, természetesen volt, de szerintem ez minden előadó életében van, amikor tényleg hullámvölgybe kerülsz, vagy egy alkotói válságba, és még közben szétmentek egy olyan menedzserrel, akiben nagyon bíztál, aztán nagyon nagyot kellett csalódnod benne, vagy neki benned, vagy így nem működik a közös munka. Szóval nekem is volt egyszer-kétszer olyan, hogy azt éreztem, hogy rezeg a léc, tudod, hogy nem a közönség miatt, hanem hogy én nem tudok úgy teljesíteni, hogy elvárnám magamtól, vagy egy előadótól elvárnám azt, hogy milyen szenvedéllyel csinálja. Az én is volt, hogy kicsit kiégtem, és azt éreztem, hogy na, akkor most kéne egy picit abba hagyni, vagy így félre állni, visszavonulni, de én volt, hogy léptem is ilyet, hogy két évig tudatosan így be is jelentettem, hogy most két évig nem fognak rólam hallani, vagy volt egy nehézség az életünkben pár évvel ezelőtt, akkor a kislányom beteg volt, hát az egy olyan kiszámíthatatlan időszak volt, hogy ott tényleg ilyen visszavonulásra kényszerültem, de nyilván ezt sem kommunikáltam annyira, de az egy nagyon-nagyon nehéz időszak volt.
1: Még egy kérdés az elmúlt 22 évhez. Felülnézetből, aztán utána majd foglalkozunk zenékkel, meg dalszövegekkel, meg mindenféle színházi előadásokkal. Szóval, hogy amikor megnyerted azt a bizonyos tehetségkutató műsort, és azóta számtalan műsorban szerepeltél, vagy mint előadó, vagy mint zsűritag, meg mindenféle, nem tudom, igen, énekes páros műsorokban, gyerekekkel dolgoztál együtt, stb.
2: Igen, sok minden volt, igen. Igen.
1: Szóval, hogy 2004-ben, amikor megnyerted azt a tehetségkutató műsort, akkor nyilván tudtad, hogy meg fog változni valamilyen szinten az életed.
2: Hogyne.
1: És belegondoltál abba, hogy akkor innentől kezdve most már te az a Molnár Ferenc karamell leszel, akinek a korábbi élete teljesen megszűnik. És akkor csak az lesz, hogy innentől csak a zene, meg csak a mentorkodás, meg csak a dalírás, meg csak a különböző, nem tudom, fiatalokkal való foglalkozás.
2: Amikor elénekeltem, nem is a, én nekem nem is a győzelemnél esett le ez a, hogy megváltozik az életem, hanem amikor legelőször elénekeltem a Szállok a dallalt, és azzal bekerültem ugye a döntőbe, nekem ott esett le, hogy abban a pillanatban, abban a 2,5 percben éppen megváltozik az életem, és ezt így fel is fogtam közbe, az egy nagyon durva élmény volt, idézőjelben durva, egy nagyon felemelő élmény volt. Azt éreztem, hogy megváltozik az életem ebben a pillanatban, de nyilván már nem tudtam tovább gondolni, hogy mivel jár ez, meg hogy mentorkodás, meg zsűrizés, meg tanítás, meg albumok, de azt éreztem, hogy egy korszak lezárul, és egyébként ez egy csodálatos érzés volt, de azért egy picit félelmetes is, hogy tudod, hogy egyik pillanatra a másikra újjászületsz, és valami teljesen új irányt veszed. Tudod, én előtte én gyári munkás voltam, üveggyárban dolgoztam, én teljesen civil életet éltem, és azért, meg én ilyen introvertált voltam mindig is, és azért ott abban a pillanatban így végig hasít az ember elméjén, aha, hogy hát, hogy bármennyire is vagy visszahúzódó, most már ismer az egész ország, és ez valószínűleg nem fog változni, mert akkora hype volt a műsor körül. Viszont próbáltam arra koncentrálni, hogy egy idő után magam mögött tudjam hagyni ezt az egész Megasztár, magát a logót, ezt az egész brandet, és hogy magam miatt. Szóval, hogyha én képes legyek arra, hogy függetlené váljak ettől, és hogy a nevemet ne feltétlenül csak ezzel kapcsolják össze, hanem a dalokkal, amiket írok.
1: Hogy ez mikor történt meg, nekem van erre egy határozott elképzelésem, ezzel folytatjuk nem sokára. Okay. Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Ferenc karamell, énekes előadó művész, dalszerző, mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Ferenc Karamell, énekes, dalszerző, zeneszerző, előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó.
3: Én is örülök, hogy itt lehetek.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában. Az elmúlt 22 évet vettük felülnézetből górcső alá, amióta te bekerültél ugye ebbe a bizonyos zenei körforgásba, és azt mondtad, így fejeztük be, hogy akkor szerettél volna egy idő után már úgy jelen lenni a zenei életben, hogy akkor felejtsék el azt a bélyeget, amit rácsütött az a tehetségkutató műsor meg aztán, hogy saját magad miatt figyeljenek oda és szeressenek.
3: Így van, hát bizonyítani szerettem volna.
2: Megmondom, hogy szerintem mikor következett ez be. Talán a harmadik albumod volt, amikor a Lélekdonor megjelent.
3: Pontosan.
2: Ugye? Igen. És igen. Ott akkor már olyan szóhasználatod volt, ami azóta egyébként szerintem csak rád jellemző a zenei életben, hogy ilyen, nem tudom, érdekes csengésű szavakat talál ki, vagy használ a dal szövegekben, és onnantól kezdve szerintem eltűnt ez a bélyeg.
3: Én is úgy éreztem egyébként, hogy ott volt valami áttörés. Szóval szerintem ott az történt, hogy ugye az a Megasztár után volt, szerintem egy 5-6 évvel már. Aha. Szóval addig is szépen épült a karrierem, tök sokat dolgoztunk ezen, tényleg szenvedélyesen csináltuk, de a Lélekdonornál volt az a gátszakadás, hogy így azt éreztem, hogy a közönség totálisan megismer, és így képbe került velem, ahogy megjelent ez a dal. Hát ezt onnan is tudom, hogy mindenki ezt mondta, tudod, így a közönségből, hogy hogy de jó, hogy most megismertünk ez a dal által, mert egy kicsit más gondoltunk, olykor mást reméltünk, mást vártunk, más fiókba helyeztünk téged, és hogy ott valahogy így ilyen önálló életre keltem én magam, meg ez az egész produkció, de ahhoz kellett egy önazonos sláger, úgymond.
2: Számtalan olyan dalod van, ami ikonikussá vált és letarolta a slágerlistákat. Egyet-kettőt mindjárt ide citálok még, de maradjunk a Lélekdonornál. Hát hogy találtad ki? Tehát, hogy ki talál ki ilyen szóösszetételt, hogy Lélekdonor?
3: Ez nagyon érdekes volt, mert az egész dalnak a története úgy született ez a dal, hogy engem Zorán fölhívott telefonon, hogy lesz egy koncertje talán a Műpában, és hogy szeretné, hogyha énekelnénk egy duettet ezen a koncerten, és szeretné, ha én írnám meg ezt a dalt. Én először el sem hittem, hogy ő, rányomtam a telefont, tudod, azt hittem, hogy valami telefonbetyár. Szia, Karamell, Zorán vagyok. Persze, jaj, mondom, én meg izé vagyok, Barack Obama, tudod. Aha. Azt hittem, hogy valaki poénkodik, aztán visszahívott, úr, és akkor leesett, tudod, hogy úristen, kinyomtam a Zorán, tudod, hogy így. Ja, és akkor elmondta, és akkor még aznap este megírtam ezt a dalt. Hát ott motoszkáltak bennem azért az ő dalai, meg a Dusán szövegek, tudod, hogy szerettem volna, nem tudom, hogy sikerült-e, de az volt a célom, hogy valami olyan dalszöveget írjak, ami azért valahol méltó hozzá is, tudod. És egyébként tök érdekes, mert ez a koncert elmaradt, és nem is duetteztünk, de ott maradt nekem ez a dal, és maga ez a szó összetétel pedig úgy született, hogy én nagyon szeretem ezt a kettősséget, tudod, fény, sötétség, nappal, éjjel,
2: jó, rossz,
3: föld, tudod, ez az örök kettősség, ami bennünk van, és valamilyen egy olyan szót kerestem, ami ezt a kettősséget hordozza, szerettem volna valami mechanikus, orvosi, tárgyilagos, száraz dolgot, ez lett a donor, mert ugye úgy képzeltem el, hogy úgy szeretnék, azt szeretném elmondani ebbe a dalba, hogy amikor szeretünk valakit, egy kicsit lelket cserélünk, és amikor a feleségem elmegy, nem tudom, elutazik, akkor is a lelkem egy darabja ott van benne, vagy a gyerekeimbe, de az ő lelkük is egy picit bennem van. Szóval ezt szerettem volna kifejezni, és jött ez a műtéti, tudod, ez a műtéti kép, hogy lélek átültetés, de hogy ilyen nincs, és így jött a lélek, és így jött a donor, hogy valami spirituális, érzékeny, érzelmes dolog párosuljon valami teljesen ellentéte. Én ezt sok dalba használom egyébként.
2: Az iménti mondataidból kifolyólag, te egy ilyen nagyon spiri alkat vagy,
3: egyébként
2: ahogy manapság szokták
3: egyébként
2: mondani,
3: nem.
2: Vagy itt a másik, mérhetetlenül romantikus figura.
3: Ez a spirituális szó, tudod, azért kapott egy ilyen
2: negatív felhangot.
3: Hát van valami ilyen kellemetlen fénytörés benne, tudod, hogy nagyon sok esetben őrülettel is párosul. Ilyen szempontból nem vagyok spiri. Viszont tényleg érzékenynek gondolom magam, meg romantikusnak, de ugyanakkor én nagyon gyakorlatias csávó vagyok, tudod. Vízöntő vagyok, bár ebbe se hiszek annyira, de hogy azért felfedezem magamba ezt a tipikus vízöntő, gyakorlatias, hogy rögtön a probléma megoldás, tudod, rögtön a kézzel fogható, használható eszközök, mentálisan is, meg minden, hogy... hát igen, én ilyen kettős vagyok, mint hogy a lélekdonor is, tudod? Annyira jellemző rám ez a cím. Aha. Szóval én ilyen vagyok, hogy mechanikus, agyas, kütyűs, gondolkodó, de közben nagyon álmodozó, nagyon romantikus.
2: A lélekdonorról beszéltünk, és számtalan dalról lehetne még beszélni, várt váratlan szálluk a dallal, és ide citálhatnék 1001 milliót még. 1873 talán ilyen is volt, ilyen hogyha is jól emlékszem rá. Egyet szeretnék még idehozni. Ennek is van egy ilyen szó a címében, ami nem biztos, hogy nem tudom, hogy előfordul a különböző dalszövegekben a zeniten túl.
3: Igen. Az az egyik kedvenc dalom, igen. És arra legalább annyira büszke vagyok, mint a lélekdonorra. Lehet, hogy még egy fokkal közelebb is áll hozzám zeneileg, mert ott próbáltam a hangszerelésbe. Hát nekem nagyon nagy kattanásom a V-motorok gyerekkorom óta, és próbáltam ezt az arpeggiót, ezt a szinti Hammond orgon arpeggiót valahogy belevinni a zenémbe, vagy így tisztelegni ez a hangzás előtt, és így született meg a dal. Nagyon érdekes sztoria volt, van egy boxoló barátom, boxedző, gyerekeket tanít, és én teljesen civil, tudod, soha nem ír dalszöveget, Junghaus Henriknek hívják, soha nem ír dalszöveget, és megmutattam még neki a legelső demómat, és én szeretem ilyen teljesen civileknek megmutatni a dolgaimat, mert mindig annyira fején találják a szöget, és csak annyit kérdeztem, hogy szerinted miről szól ez a dal? De úgy, hogy még nem volt dalszöveg, csak ilyen halandzsa, tudod? És mondta, hogy nem tudom, nekem ez olyan zeniten túl, hogy így, csak így megfogod a szerelmedet, vagy csak úgy felszállsz egy motorra, és elindulsz a világba. És hogy ezt kimondta, tudod, így futkosott a hátamon a hideg, és ott szerintem 20 perc alatt megírtam ott az asztalnál a szöveget, és úgy álltam föl, hogy már kész volt a zeniten túl. Úgyhogy ezt neki köszönhetem, mert ez a... De kérdeztem tőle, de hogy érted ezt, hogy a zeniten túl? Mit jelent ez? Vagy mire gondolsz? Hát, és akkor elmagyarázta, hogy mit jelent ez a szó egyáltalán. És nagyon-nagyon megfogott. Úgyhogy ez innen jön, ez nem is, úgymond nem is a saját ötletem volt.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Ferenc, Karamell énekes, dalszerző, előadó művész. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is továbbra is a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Ferenc Karamell ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek.
3: Én köszönöm, nagyon drága vagy, hogy meghívtál.
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, dalokról, a lélekdonort, meg a zeniten túlt hoztuk be, amik az egyik ugye azért meghatározó dal, mármint a lélekdonor a karrieredben, mert szerintem ott álltál igazán úgy saját lábadra, hogy akkor már nem, igen, a tehetségkutató srácot látták benned, a zeniten túl pedig elmondtad a történetét, hogy az egyik kedvenc saját, igen, dalod. Na, folytassuk azzal, hogy történik az alkotási folyamat áll a Karamell. Tehát, hogy nem tudom, nézel egy filmet, olvasol egy könyvet, a gyerkőcök közül valamelyik csinál valamit, és elindul benned egy gondolat, vagy le kell ülni, és addig fel nem állni, amíg valami ki nem jött belőled.
3: Egyébként nagyon jól látod, mert pontosan így, hogy több verziója van ennek. Van, amikor le kell ülni és melózni kell, így tényleg napokig, akár hónapokig ülsz egy dalon, vagy egy dalszövegen, mire elkészül, de van, amikor itt teljesen, hogy mondjam, így spontán kifolyik az emberből. Én alapjáraton is így furcsa szerzet vagyok, mert élem az életemet, és jelen vagyok az életemben, nagyon, de közben nagyon szemlélődök, és úgy minden szituációban, például ha most itt beszélgetek veled, én közben figyelem a túlsó rakpartot, tudod, hogy innen látszik a... És már csomó mindent láttam, és én ezeket raktározom folyamatosan, hogy hiába fókuszálok csak mondjuk rád, én nagyon szemmel tartok mindent, és így hallgatok, figyelek, mert mindig olyan váratlan helyekről. De azt hiszem, ez alkati kérdés, mert mindig így voltam, amikor még nem írtam dalokat, akkor is így csüngtem a világon, tudod, és így nagyon, nagyon figyelek mindig, és mindent megpróbálok elraktározni, és így megjegyezni olyan mondatokat, amik úgy szíven találnak, tudod, vagy inspirálnak, vagy jelenetek, képek, színek. Szóval így mindent ennek, úgymond ennek rende. Olyan, mint hogyha folyamatosan egy magnó felvevő, meg egy videókamera forogna az agyamban, és így, és egyébként működik is, mert mindent elraktároz, és mindenre emlékszek, és felidézek mindent.
2: Vagyis közben a héven csillognak az utazó szemek?
3: Igen, igen, igen, igen. Én nagyon figyelem az embereket. Tudod, hogy milyenek, mit mondanak, hogyan mondják, milyen, rögtön beleképzelem magamat az ő, tudom, mindenki a saját burkába van.
2: Világos.
3: Mindenki néz ki a szeméből, és a saját szemén keresztül látja a világot. Én mindig próbálom elképzelni ezt, hogy milyen lehet a te testedből kifelé nézni, és tudod onnan megélni a világot.
2: Ez ilyen külső szemlélődést, saját magadból való kilépést, és igen, külső szemlélődést, igen, feltételez. Hogyha valaki el tud jutni erre a szintre, hogy saját magát látja, hogy akármilyen helyzetben kívülről,
3: igen,
2: akkor az már a bölcsesség bizonyos jele szerintem.
3: Nem tudom, de én mindig ilyen alkat voltam, hogy már pici gyerekkorom óta, hogy mindig láttam magamat kívülről is.
2: Ilyen analizálós.
3: Ilyen felülnézetből.
2: Hogyha visszanézünk az elmúlt sok-sok évre, 2004-ben nyerted meg a tehetségkutató műsort, számtalan dal született, számtalan előadás volt. Arról még nem is beszéltem egyébként, vagy beszéltünk, hogy talán az Arénában volt egy, nem is tudom, musical, vagy valami előadás pár évvel
3: olyan
2: ezelőtt.
3: Olyan is volt, igen, ugye? Igen, a Mesterkod musical, igen.
2: Igen, de nem is ez, hanem, hogy ha dalokra gondolunk, koncertekre, nagy találkozásokra, éneklésekre, tök mindegy, bármire, mi az, amire azt mondod, hogy attól lettem én az, aki vagyok, hogy az volt a legmeghatározóbb dal, vagy előadás, vagy akármi az életemben?
3: Én abban hiszek, amennyire így ismerem magamat, hogy valószínűleg nem ezektől lettem az, aki vagyok, hanem valószínűleg minden a gyerekkorra vezethető vissza, hogy az ember ott kap egy olyan táskát, ami leginkább formálja szerintem. Persze a siker, a szeretet, a színpad, az arénák, a dalok, a maga egyáltalán ezek a munkafolyamatok is nagyon sokat hozzá tudnak adni az ember személyiségéhez, meg a küzdelmek. De én azt gondolom, hogy nagyon sok minden... Én mindig próbáltam magamat megismerni már gyerekkoromban is, és olyan vagyok, mint akkor voltam. Tudod, hogy ugyanazok a gondolataim vannak, meg ugyanazok a álmaim, meg ilyen megtapasztalásaim, meg ilyen konklúzióim, mint akkor. Szóval amik a legemlékezetesebb pillanatok egyébként például a karrieremben, valószínűleg nem gondolnád, hogy mik hagytak bennem a legnagyobb nyomot. A nagy beszélgetések, amikor remélem nem érzékenyülök el, amikor amikor Gesztesi Károllyal beszélgettem egy medencében ülve, egy balatoni hotelben, vagy, és ott volt vele Komár László, és így beszélgettünk, tudod, az élet nagy dolgai, vagy Somlóval, vagy Presser Gáborral, vagy Szakcsilakatos Bélával, amikor az arénában ültünk az öltözőbe, és sztorizott. Nekem ezek a legnagyobb élményeim, meg amikor Lehr Istvánnal együtt dolgozhattam, és megismerhettem személyesen. Tudod, ezek annyira inspiráló élmények, ezek hát nyilván számomra felfoghatatlan dolgok, de ezek, amikre visszaemlékszem, és valahogy olyan, hát ezek ilyen libabőrös emlékek. Ezek nagyon fontosak nekem.
2: A korszak legnagyobbjairól, majdnem legnagyobbrairól beszéltél, akikkel találkoztál, beszélgettél, és nyilván sztárként tekintettél rájuk, habár mégis emberek, és mégis Igen. egy ilyen kedves beszélgetés volt, de akkor is az ember megfelelő távolságtartással és tisztelettel beszélget velük. Hogyha megfordítjuk ezt az egészet, te, aki elérted azt, amit elértél, és azért azóta rengeteget változott a minket körülvevő zenei világ, meg nyilván az előadók, vagy az előadók hozzáállása is. A mai fiatalság ilyen még, mint amilyen te vagy?
3: Nem, de ez így van jól. Tudod, az, hogy ők nem olyanok, meg nem, már nem úgy működik az agyuk, máshogy működik az agyuk, meg az egész világ szemléletük, mint a mi korosztályunk, ez, hogy mondjam, nem húzza a mérleg serpenyőjét sem negatív, sem pozitív, vagy inkább azt mondom pozitív irányba. Én nagyon szeretem a fiatalokat egyébként. Én nagyon szeretek, most is dolgozom két fiatal zenéproducerrel, és én nagyon szeretem őket, hogy teljesen másmilyenek, másfajta defektusaik vannak, mint nekünk, de talán egy fokkal egyébként egészségesebbek, mint mi. Nem hordozzák már azokat a generációs küzdelmeket, amiket mi, sokkal nyitottabbak, nagyon kreatívak. Szóval én nem gondolom, hogy rosszat lehetne, vagy így általánosítás lenne rosszat mondani a fiatalokra. Én nagyon szeretem őket, és én azt gondolom, hogy bárki bármit mondhat, jó kezekben van a jövő, meg hát ha tetszik, ha nem, az ő kezükben van, tudod.
2: Másképp teszem föl a kérdést, vagy kicsit szűkítem. A fiatal generáció zenészei, akik nem tudom, vagy már elindultak, vagy szeretnének elindulni az úton, és volt már egy-két fellépés, vagy egy-két banda a hátuk mögött. Oda mennek hozzád, hogy esetleg összefuttok, hogy akkor szerinted hogyan és mit kellene csinálniuk, vagy nem tudom, tanácsot, életszemületet
3: kérni. Figyelj, valaki oda jön, van, aki nem. Meg én tényleg nem szeretem magamat túl misztifikálni, tudod, hogy lehet, hogy ennek a generációnak már nem én tudom a legjobb tanácsokat adni. Ugye most is van egy kis csapat, amit felépítettünk, 10 fiatalt karoltunk fel, vagy karoltam fel, akiket így támogatok, meg dolgozunk, meg tényleg toljuk ezt a közös dolgot. És inkább azt veszem észre, hogy én tanulok tőlük egyébként, hogy így, hogy persze segítek, meg sok gyakorlati dolog van, amiben tudok, azt hiszem segíteni, de rengeteget tanulok tőlük, úgyhogy szerintem már nincs ez, hogy így különbség lenne, mert ők már a mai világnak, ők a, hogy mondjam, a szülöttjei, és ők már jobban rezonálnak ezzel az egész felgyorsult világgal, úgyhogy ugyanolyanok, mint mi voltunk, csak mások a körülmények, tudod.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Molnár Ferenc, karamell, énekes, dalszerző, előadó, művész. Kis szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Motorfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Molnár Ferenc Karamell. Énekes, dalszerző, előadó, művészül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek.
2: Én köszönöm.
1: Beszéltünk már az elmúlt szűk 3/4 órában dalokról, egy-két ikonikus dalt a te pályádról. Ide citáltunk, ez volt a Lélekdonor, meg a Zenitentúr, Szállok a dallal, Várt váratlan, milliót lehet említeni. És akkor
2: sok volt már, igen.
1: 2026 van. Most hogy állunk? Vagy hogy áll Karamell dalok kapcsán?
2: Hát most egy nagyon izgalmas időszak közepette vagyok, ugyanis készítem az új albumomat. Hát most már több mint 2 éve készül
1: nem
2: egyébként.
1: Nem kapkodod el?
2: Nem kapkodom, abszolút, de így is terveztem, hiszen hát kb. 150 dalt írtam az új albumra. Tudom, hogy ez most így elég furcsán hangzik, és hát a igazán nagy feladat az volt, hogy ezt leredukáljam 12-re. Aha. Mármint, hogy kiszűrjem a szerintem legjobb 12-t. Itt belevontam a kiadótól kezdve a feleségemet, barátokat, ismerősöket, még a kislányomnak is mutogatom a dalötleteimet, úgyhogy sikerült leredukálni 12-re, hogy októberben fog ez az új album megjelenni. Aha. Én azt gondolom, hogy egy korszakot le is zártam így 2026-ban az életemben, mármint, hogy inkább úgy érzem, hogy talán rátaláltam valamire, amit már évek óta keresek, és teljes tévedésben voltam, mert azt hittem, hogy az a recept, hogy valami nagyon nagy újítás. Újításra van szükségem, és közben rájöttem, hogy igazából csak ugyanúgy kell csinálnom, hogy eddig, hogy maradjak önmagam, de próbáljak új ízeket mutatni, meg új színeket, úgyhogy azt hiszem, hogy ez jól megy, úgyhogy októberben jön egy új album. Sőt, készülünk, most volt ugye 2 napja a Margit szigetes nagy koncertünk, hál' Istennek full telt ház volt, és készülünk most megint egy új arénás koncertre, ami februárban lesz, Budapest Sport Aréna. Ja, azt hiszem, hogy nem panaszkodhatok. Fia, imádom ezt csinálni, úgyhogy még mindig nem múlt el a láng, és most ezt az albumot, ezt különösen élvezem ennek a készítését.
1: Stílusban akkor ez kb. Ugyanolyan lesz, mint az eddigiek.
2: Igen, igen. Na, sok új arccal dolgozok, fiatalokkal is dolgozok. Hát van egy kedvenc mondásom, ezt mindig elsütöm, de hát annyira jellemző rám, hogy egy tigris nem tudja levetni a csíkjait. Szóval igyekszem én, tudod, egy picit más is lenni, de azért megpróbálok maradni az, aki vagyok, csak tényleg valami kis újdonságot azért mutatni magamból.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Kezdjük azzal, ami a legfontosabb. Azóta azt a bizonyos koncertet, vagy közös dalt, előadást az Oránnal bepótoltátok?
2: Képzeld el, hogy azóta se. Annyira érdekes az élet, hogy így, ugye közbe jött a volt itt Covid, volt itt minden, úgyhogy nem, de hát remélem, hogy egyszer majd. Az mondjuk mekkora lenne, énekelnénk egyszer a Lélekdonort, vagy bármelyik Zorán dalt. Nagyon szeretem. Én nagyon-nagyon tényleg én annyira szeretem a szokták mondani, remélem nem veszél senki rossz néven, a nagy öregeket, tudod. Amikor Balázs Fecóval beszélgettem, tudod, egy öltözőbe. Szóval ezek akkora dolgok.
1: Érdekes, hogy a Balázs Fecót említed, ezt a későbbiekben behoztam volna. Én nagyon jóban voltam a Fecóval, Isten nyugtassa, és az ő stílusa, az ő előadásmódja, gondolatai, dalok, amiket énekelt, az egyébként szerintem kicsit hajazat le stílusodra.
2: Lehet, ezen soha nem gondolkodtam, de lehet, hogy van benne valami egyébként. Lehet, hogy van, bár hogy nem merném magamat hozzáhasonlítani, nem is lehet. Senkit nem lehet hozzáhasonlítani, vagy Demienhez, vagy Leher Istvánhoz, vagy Presser Gáborhoz, vagy Zoránhoz, vagy csak akkor még itt sorolhatnám a sort. Hát ők a legnagyobb, tudod, ők a legnagyobbak, varázslatos. Igen. Hát a Balázs Fecónak a dalai, nem tudom, hogy csinálta, ez egy ilyen szuper adottság, szuper képesség, hogy bármelyik dalát meghallod, a második másodpercnél potyognak a könnyeid. Valami olyan kitárulkozás, valami olyan sebezhetőség, és olyan zsenialitás, hogy hát amikor minden együtt van, tudod.
1: És hogyha már a nagyokról beszélünk, mondtad, hogy volt egy ilyen része az életednek, vagy voltak ilyenek, hogy találkoztál emberekkel, Gesztesi Károlyjal üldögéltél valahol egy medencében. Mert,
2: és fiam, bármikor meghallom a hangját, azért ott van a gombóc a torkomban.
1: Hogyha előre felé nézünk, azért itt vannak még a nagy öregek, az ikonok közül nagyon sokan. És legutóbb a Presser Pici bácsi előtt, vagy után nem is tudom, énekeltél, ugye a Parlamentnél, de hogy ha egy ilyen közös dalt kellene csinálni valakivel, kivel csinálnál nagyon szívesen? A nagy öregek közül, az ikonok közül.
2: Bárki. Tudom, hogy ez ilyen nagyon menekülő válasz, de tényleg bárkivel. Én annyira nagyra tartom őket, és annyi mindent tanulhatnánk tőlük. Ja, nagyon jó a társaságokban lenni, mert minden rezdülésük olyan, tudod, hogy amikor a Presser Gábor csettint egyet a színpadon, vagy csak így összedörzseli a kezét, abban 60 év, 70 év zenéje van, tudod, és én ilyen csüngök ezeken a apró momentumokon.
1: Az van még, hogyha végig gondoljuk mindazt a sok-sok évet, évtizedet, 22 évet, több mint két évtizedet, amit eltöltöttél eddig ebben a szakmában, akik belekerülnek, a fiatal hév lendület hajtja őket, hogy akkor most koncertek itt, meg ott, aztán határunktól, aztán gyerünk, majd hódítsuk meg a nyugatot is, meg nem tudom, Németországba, Amerikába, Angliába, bárhová. Igen. Amióta te belekerültél, én nem olvastam olyat veled kapcsolatban, az nem merült föl. Én nem hallottam Karameltől sosem azt, hogy akkor én szeretnék Amerikában nagy sztár lenni.
2: Mert én sose szerettem volna. Tudod, hogy engem egyáltalán nem vonzott soha a külföld, főleg így a külföldi karrier. Én nem is gondolom, hogy tartotta a magyar, nem minőségben a magyar könnyű zene, hanem tudod, azért ez egy ipar. Szóval ez szerintem ma még egy elérhetetlen álom, bár talán már az új generációban vannak olyan előadók, akiknek talán idővel majd lesz esélyük befutni. Én nem szeretek ilyen déli bábokat kergetni, amit tudom. Hát itt a racionalitás, tudod, hogy amit tudom, hogy elérhetetlen, azt én nem, meg hát nekem a magyar nyelv, tudod. A jó Isten nem véletlenül ide dobott le. Én hiszek abban, hogy itt van valami kis feladatom, valami kis küldetésem, de lehet, hogy ez csak a saját boldogságom egyébként. Én itt tudok önmagam lenni, meg önazonos lenni. Tudod, ez a hazám, és hogy én ide tartozom, és ennek a hazának tartozok valamivel, nem Amerikának. Tudod, hogy én nem az amerikaiakat szeretném szórakoztatni, hanem a magyarokat, a magyar embereket.
1: A legeslegutolsó kérdés most már a végére, ezek tök jó gondolatok, gyönyörű mondatok voltak. A legutolsó kérdés pedig az, hogy zenéről beszéltünk, meg gondolatokról, meg előadásokról, meg mesterkódról, meg zenitentúlról, stb. És hogy rólad egyébként, és lehet, hogy csak én nem találtam, meg semmit nem lehet tudni, hogy egyébként a zenén kívül, családon kívül, vagy munkán kívül, Karamell életében van még valami? Nem tudom, van egy kis fészered otthon, és akkor kis fafigurákat gyártasz, és vésegetsz, vagy horgászni jár.
2: Egyébként tök jó lenne, mert én mindig azt mondom egyébként a kislányomnak is, hogy legyen hobbija, legyen valami az életében, amit szerelemből, szenvedéllyel csinál. És hogy így gondolkodom, nekem nem igazán van egyébként tényleg a zene, a koncertek, a stúdiózás, a dalírás, meg a család mellett. Nem igazán van olyan hobbim. Néha elmegyek teniszezni, tudod, meg néha nagyon ritkán megnézek egy filmet, mert egyébként nagyon vizuális típus vagyok, meg imádom a kiállításokat, de nincs egy ilyen, szeretek főzni is, de mindenre kevés idő jut, tudod? Úgyhogy mindig vagy a gyerekekkel vagyok, most is itt van velem a kisfiam amúgy, vagy velük vagyok, vagy stúdióban dolgozom, vagy koncert, de amúgy tök jó lenne valami, hogy így, nem tudom, bélyeget gyűjteni, vagy bármi, tudod, hogy így nem tudom, ólom katonákat gyűjteni, vagy valami kis plusz dolog, csak nem igazán van rá időm. Azt hiszem, hogy a film egyébként a másik, hogy így én szeretek egyébként, sokan nem tudják, de szeretek a kamera másik oldalán is lenni. Imádom az ilyen kütyüket, kamerákat, objektíveket, vágni, fényelni, de mostanában erre se jut időm, hogy majd talán egyszer. Úgyhogy ennyi. Unalmas kis szürke. Szoktál, egyszer valaki mondta rám, hogy én ilyen kis szürkeegér vagyok. Igen, amúgy én ilyen kis, és én szeretem ezt, hogy én ilyen kis szürkeegér vagyok. Én akkor szeretek, tudod, színeket mutatni magamból, amikor kell. És nem gondolom, hogy nekem így a hétköznapokban az lenne a küldetésem, hogy így nagyon extrém figura legyek, nagyon furcsa szokásokkal, tudod, meg nagyon furcsa hajviseletekkel, meg ilyen őrült dolgokkal. Én szeretem ezt, meg egyébként a Jackson mondta mindig, azt Michael Jackson, hogy legyen körülötted misztikum. Hogy nem, szerintem nem is szabad, és nem kell. Pont érdekes, hogy ezt kérdezed, mert pont tegnap beszélgettem a tanítványaimmal, így a közösségi média, mert az egyik srácnak, egyik csajszínak most jön ki az első saját dal, amit közösen csináltunk, és beszélgettünk itt a stratégiáról, és mondtam neki, hogy én szeretem, hogyha egy előadóról nem tudok mindent. Nem tudom, hogy kivel jár, nem tudom, hogy mi a kedvenc étele, csak a zenéjét látom, meg az imázsát látom, és szerintem jó, hogyha az ember tart egy kis titokzatosságot maga körül, főleg akkor, ha olyan alkat, hogy így nem szeret. Nem szeretnék a, tudod, a közösség médiában, és én megfigyeltem magamon, hogy kikövetek olyanokat, akiktől besokalok. Tudod, és én nem is szeretném, hogyha besokalna tőlem. De amikor azt látom egy előadót, hogy éjjel-nappal live-ba van, meg mindent megmutat, én azokat kikövetem, mert nem érdekel. És én nem szeretnék ebbe a hibába esni, hogy így mindent kitárulkozni, és minden egyes momentumot megmutatni az életemből, mert egyébként meg nem is érdekes, tudod, hogy így szerintem.
1: Az utolsó most már csak fölvetése végére, nem tudom, mit szól hozzá a zenei szerkesztő vagy a csatorna igazgató, nem baj, majd szőnyek széle lesz, nem is ez, hanem hogy melyik a kedvenc, a leges legkedvencebb saját dalod?
2: Úristen, de nehezet kérdeztél. Talán a Szállok a dallal. Nem a legjobb dalom, de ez volt az, ami megváltoztatta az életemet. És ehhez elég sok minden kötődik, tudod, ez egy... Szóval nem tudok még egy olyan dalt mondani az életemből, ami megváltoztatta az életemet. És hát ez azért, tudod, Jolly Joker, ez azért mindent visz. Annyi emlékem, annyi élményem, tényleg ez a sorsfordító pillanat az ember életében szerintem csak egyszer van. Úgyhogy talán azért a Szállok a dallal.
1: Setlist vagy playlist változás, mert akkor ezzel a dallal búcsúzunk.
2: Melyiket akartad helyette?
1: Vagy nekem mi? Jó ez, én szeretem.
2: Nekem
1: ezt.
2: Is jó, bár ebből egyébként nincs is stúdió felvétel, szóval az, amit most fognak hallani, az a ahogy elénekeltem a Megasztár színpadán. Ezt el se készítettük azóta semmilyen formában máshogyan. Mert ez volt az a pillanat úgy, ahogy megtörtént, ami szerintem úgy igazi volt.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttünk.
2: Nagyon köszönöm.
1: És további szép estét.
2: Nektek is köszönöm szépen.